A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: aggiunte ho sempre 17. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bel, bel, bel, oh.

0: Szép álmokat mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is.

0: Pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili? Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrégesett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyhakertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána.
1: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt öt fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után nekiláttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már ötöt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió!

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

A sors és a király küzdelme. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akit bölcsessége és igazságossága miatt nagyon szeretett a népe. Nem is sejtették, hogy az uralkodó időnként álruhába bújt, hogy bejárja az országát és megismerje alattvalóit. Egy este, mikor a király ismét áruhában járt kelt, eleredt az eső. Ezért a királynak fedelet kellett találnia éjszakára. Bekopogott az első házhoz, és egy gazdag földműves nyitott ajtót. Jöjjön csak beljebb, még a végén megfázik, tessékelte be a királyt. Éj, köszönöm, már majdnem bőrigáztam, válaszolta a király, de nem árulta el, ki is ő valójában. A földműves és felesége pedig szívesen látták vendégül a messziről jött vándort, megkínálták a vacsorával, és még szállást is adtak neki éjszakára. Ám éjjel az áruhába bújt király furcsa neszre lett figyelmes. Lágy szellő suhant át a szobán, majd egyszer csak megjelent a sors istennője. A király még sohasem látott ehhez fogható szépséget. Hosszú, bokáig érő fekete haj, vakító tengerkék szemek és ragyogó hófehér bőr. Az istennő az egyik kezében egy olajjal teli cserépedényt, a másikban pedig egy díszes madártollat tartott. A király látta, amint a szellem az újszülött bölcsőjéhez lép, belemártja a tollat az olajba, majd a pici bölcsője köré furcsa írásjeleket és vonalakat fest. Az istennő tollával a gyermek sorsának a vonalait húzta meg. Ám, amikor az életvonalnál tartott, hirtelen elejtette a tollat, és az ketté tört. Az istennő szomorúan felsóhajtott, majd kezébe vett az agyegedényt, és az ajtó felé indult. Ám a király az útját állta. Ki vagy te? Hogy jutottál be a házba? Suttogta a király, és közben neki szegezte kardját. A sors istennője vagyok, és azért jöttem, hogy megírjam az újszülött sorsát. De most már engedj, rengeteg gyermek vár még rám. Ki vele? Mi az újszülött sorsa? Addig nem eresztelek el, míg el nem mondod, mondta fenyegetően a király. Az istennő rövid habozás után így szólt. Az ifjú az esküvője napján meg fog halni. Hogyan? Miket beszélsz? Mikor az ifjú a mennyasszonyával a szent tűz elé járul, hirtelen előugrik majd egy oroszlán, és leteríti őt. Nem lesz menekvés a karmai elől. A király elszomorodott, de tudta, az istennő nem változtathat rajta, így hát útjára engedte. Milyen szomorú véget ér a fiú sorsa, gondolkozott magában. Ez a kedves család befogadott engem, vacsorával kínáltak és vetett ággyal. Hálával tartozom nekik. Nem fogom hagyni, hogy a fiú sorsa beteljesedjen. Megakadályozom, ha addig élek is. Másnap a király hallgatott az éjszaka történtekről, de búcsúzáskor félrehívta a földművest. Köszönöm a segítségeteket. Cserébe engedd meg, hogy amikor a fiad esküvője lesz, viszonozzam ezt a sok jót, amit tőletek kaptam. Az idő gyorsan telt, az évek peregtek egymás után, és csak hamar elérkezett az esküvő napja. A király pedig nem felejtette el az ígéretét. Ajándékokkal roskadásig rakott szekerekkel, és egy egész sereg kísérővel érkezett az ünnepségre. Hogy megakadályozza a jóslat beteljesülését, a király mindenhova őröket állított. Megparancsolta nekik, hogy figyeljék a fiút, és védjék meg az oroszlántól. A szertartás rendben folyt. Ám, amikor az ifjú pár a tűzhöz ért, a sors istennőjének agyagedénye hirtelen életre kelt. A festett motívumok cikázni kezdtek.
majd az edényen lévő oroszlán megelevenedett, és az ifjú vőlegényre vetette magát. Mire észrevette a testőrség, hogy mi történik, már késő volt. A fiú az oroszlán karmai közé került. A király magához hívatta a földművest. Én voltam az a vándor 20 éve, akit befogadtatok. Aznap éjjel láttam a fiatok sorsát, és ígéretet tettem, hogy megmentem tőle. De sajnos nem sikerült. Elmegyek, és addig vissza sem jövök, amíg nem tudom feltámasztani a fiút. Azzal a király elindult, hosszú hónapokig járta a világot. Próbálta kideríteni, mi kelthetni életre a fiút. Aztán az egyik faluban furcsa szóbeszédet hallott. Létezik egy csoda elixír, ami még a halottakat is feltámasztja. Attól fogva a király megszállottan kereste a varázsitalt. Majd egy nap, mikor az országúton bandukolt, egy hatalmas tűzre lett figyelmes. Egy kunyhó égett az út szélén. Egyszer csak meghallotta, mint valaki vékony hangon segítségért kiált. A király bemászott az égő kunyhóba, és látta, hogy egy kígyó fekszik az egyik leszakadt tetőgerende alatt. Gyorsan kiszabadította a kígyót, és biztonságos helyre vitte. Köszönöm, sziszegte a kígyó. Sokan elmentek mellettem, de nem segítettek. De most kérlek, vigyél vissza a kúthoz. Ott vár a feleségem, a kígyó királynő, mondta elcsukló hangon, és elájult. A király elvitte a kígyót a kúthoz, ahol már várta a kígyó felesége. Köszönöm, hogy megmentetted a férjem életét. Mondd csak, mivel hálálhatnánk meg? Az életadó varázselixírt keresem. Talán hallottatok már róla. Szeretnék életre kelteni egy jószívű ifjút. Várj csak, talán tudok segíteni. Sziszegte a kígyó királynő, majd eltűnt a kút mélyén, és csak hamar egy üvegcsével tért vissza. Íme a varázsital! Itasd meg a halottal, és újra életre kel. A király megköszönte az italt, és sebesen vágtatott vissza a földműves házához. Amikor megérkezett, az élettelenül fekvő fiúhoz sietett, kinyitotta a száját, és óvatosan beleöntötte az elixírt. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni. Majd néhány perc múlva a fiú kinyitotta a szemét. Az emberek újjongtak, énekeltek örömükben. A faluban mindenki ünnepelt. Aztán a nagy mulatság közepette egyszer csak nagy mennydörgés támadt, és a semmiből egyszer csak megjelent a sors istennője. Úgy tűnik, sikerült legyőznöd a sorsot, fordult a királyhoz. Ilyen vakmerőtetre eddig még senki sem vállalkozott. Engedd meg, hogy meghajoljak becsületed és bátorságod előtt. Hosszú és gazdag életet kívánjak neked, dörögte az istennő, majd hirtelen köddé vált. Így győzte le a király a sorsot, és mentette meg egy ártatlan fiú életét, a sors istennője pedig hosszú és boldog élettel jutalmazta a becsületes királyt.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt nem csak énekelni lehetem, hanem nyugodtan táncolhattok is rá.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásár, fiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, vess vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szívem óhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, induljatok vödrök a magatok lábán! Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, s elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelja meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelja, menj hát fát hasogatni.
2: De hogy megyek, pihenek.
1: Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit.
2: Feltápászkodott Jemelja, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről.
1: Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szívem óhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta. A tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba. Egyikük a kemencébe, másikuk alája.
2: Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske.
1: Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál.
2: Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén.
1: Dehogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
2: Én nem megyek, pihenek.
1: Jól van, nem lesz vásár, fia.
2: Mit tehetett Jemelja?
1: Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
3: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
1: Azt mondják az ángyai.
3: Meghibbantál, jemelja,
1: hiszen be se fogtál.
3: Nem kell nekem ló a szánhoz.
1: Az ángyai kinyitották a kaput, jemelje meg csöndesként.
2: Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj szán az erdőbe!
1: Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép,
3: fogd meg, kapd el!
1: Hajtja a szánt jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe.
2: Csuka parancsára, szívem óhajára,
1: vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafügykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra.
2: Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj haza szánkom! Repült a szán hazafelé.
1: Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt jemelje. Ott már várták, megragadták jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja.
2: Csuka parancsára, szívem óhajára, ugorsak fügykös, töngesd el őket!
1: Előugrott a fügykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő,
2: múldogált.
1: Egy napon a cár hírét vette jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol jemelja lakott. Bekiáltott.
3: Itt lakik a jemelja, a félnótás jemelja.
1: Az leszól a kemencéről.
3: Mit akarsz tőle?
4: Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz.
3: De, hogy megyek, pihenek.
1: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta jemelját. Az meg szép csöndeskén,
2: csuka parancsára, szívem óhajára, ugorj elő, fügykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fügykös,
1: nekiállt a tisztnek. Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
3: Vezesd elém jemelját, a félnótás jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s ment jemelje a falujába, bezörgetett jemelje házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret jemelja, kit szeret jemelja?
5: Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli, szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
1: Adott jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval.
3: Ne heverj a kemencén, kedves jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
5: Jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
3: Dehogy megyek, pihenek!
5: Jemelja! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget! Gondolkodott Jemelja.
3: Na, nem bánom. Menj csak előre, majd megyek utánad.
1: Elhajtott a főúr.
5: Jemelje még heverészett, aztán ennyit mondott.
1: Csuka parancsára, szívem óhajára, indulj el, Kemence, a cár udvarába.
3: Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a Kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
4: Hát ez miféle csoda?
1: A legrangosabbik főúr azt feleli neki.
3: Jemelja jön hozzád Kemencéje tetején.
1: Kilép a cár a tornácra.
3: Hallod-e, Jemelja, sok a panasz rád. Sok alattvalómat elgázoltad. Miért álltak a szán útjába?
1: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Maria cárkisasszony. Meglátta Jemelja, s szép csöndeskén így szólt.
5: Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya.
1: Aztán annyit mondott. Lódulj haza, Kemence! Sarkon fordult a Kemence. Hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
3: Jemelje meg tovább hevert,
1: everészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Maria cár kisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához.
3: Elbúsult a cár, sokáig kesergett.
1: Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
3: Eredj! Hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelja falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
3: Evett, ivott Jemelja, és lefeküdt.
1: A főúr megfogta, kocsijára tette, a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot. Kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a hordóba Maria cár kisasszonyt Jemeljuskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték.
5: Tengerbe vetették.
1: Sokára, nem sokára felébred Jemelja. Látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
3: Hol vagyok?
1: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, Jemeljuska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
3: Ki vagy te?
1: Maria cár kisasszony.
5: Azt mondja Jemelja.
3: Csuka parancsára, szívem óhajára, fújjatok vadszelek, száraz földre vessetek, szép sárga fövenyre.
5: Kerekedtek vadszelek, felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre.
1: Kilépett belőle Jemelja, meg Maria cár kisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót.
3: Nem én! Pihenek!
1: Kérlelte a cár kisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelja.
3: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota színaranytetővel.
1: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Maria cár kisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
5: Lehetnéle, deli legény Jemelja.
3: Nem kérette magát, Jemelja? Csuka parancsára, szívem óhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
5: Olyan szép lett Jemelja, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja. A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott? Ahol eddig pusztaság volt, ott most szép palota áll.
6: Ki volt az a haszontalan, aki engedelmem nélkül palotát épített országomban?
5: Követeket küldött, kérdezzék meg, ki palotája.
3: Mentek a követek, megálltak az ablak alatt, megkérdezték.
5: Ki szólt Jemelja?
3: Legyen a cár a vendégem, magam felelek neki.
5: Ment hát a cár vendégségbe. Elébe sietett Jemelja, vezeti a palotába, asztalához ülteti.
6: Lakomához látnak.
3: Eszik a cár, iszik,
5: s egyre csak csodálkozik.
6: Ki vagy, délceg vitéz?
3: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél?
6: Én vagyok az, Jemelja. Ha akarom, porrá rontom egész birodalmad.
3: Háj, de megijedt a cár, könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek.
5: 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cár kisasszonyt, s maga ült a trónra.
3: Itt a vége, puss el véle.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Nagy Olivia vagyok. 7 éves. Kroncóról. Kányádi Sándor. Mi lennék? Tavasszal sonfa lennék. Talpig aranyban állva, bíztatom mosolyognék a zsendülő világra. Nyáron eperfa lennék, tágas udvaron állnék, aki alám ül, annak jól fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor téren aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek.
4: Milyen aranyos bocsok!
3: Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
5: Erősek, egészségesek!
3: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
4: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek,
3: álmélkodott a sün, és két szép mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant.
5: Málna Macinak nagyobb almája van,
3: méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
5: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
3: nyújtózott magasra Kicsi Mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty,
5: kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját.
3: Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
5: Alma, alma,
3: zokogta. Ej, te, dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
5: Alma! Alma!
3: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak.
5: Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom!
3: Kiáltott fel Kicsi Mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama.
5: Látom!
3: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
5: Az az enyém! Az enyém!
3: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor Kicsi Mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán leguggolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicsált, nagymama és Kicsi Mackó pedig közös almát harapdált. Milyen aranyos bocsok, mondogatta, aki csak látta őket.
1: Csukásmese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi, vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez?
4: Igen, ez bizony a pohár.
3: Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: a leghosszabb kígyó. Messze tőlünk, de olyan messze, hogy még a hírét is alig halljuk, van egy hatalmas dzsungel, ami olyan zöld és áthatolhatatlan, hogy ember oda még a lábát be nem tette. Ebben a sűrű és dús dzsungelben rengeteg kígyó lakik. Kicsik, nagyok, zöldek, sárgák, vékonyak és vastagok. Egész nap a faágakra tekeredve süttetik a hasukat, és nyújtogatják villásnyelvüket. A sok különböző kígyó persze folyton versenyzik is egymással, mert a kígyók nagyon szeretik így mulatni az időt. Ki tudja hosszabbra nyújtani a nyelvét, ki tudja nagyobbra tátani a száját, ki tud még vastagabb ágat ketté roppantani, kisiklik gyorsabban és hangtalanabbul a földön, de a legfontosabb verseny mindig az, ki a leghosszabb kígyó. A dzsungel minden szegletéből sereglenek ilyenkor a csúszómászók, hogy eldöntsék ezt a fontos kérdést. Az egyik évben az egyik kicsi kígyó, egy citromsárga és fehér pettyes, békonyka kígyócska is benevezett a versenyre. Persze már az elején nevetett mindenki, a családja, a barátai, de még a nézőközönségnek összesereglett többi állat is. A kígyócska persze nem hagyta magát eltántorítani, és büszkén várta a sorát, amíg a többiek megmutatták, mit tudnak. Az első versenyző egy hatalmas, sötétbarna kígyó volt, aki lassan és lomhán csúszott elő a bokrok közül, majd azt mondta.
1: Én olyan hosszú vagyok, mint a legmagasabb fa.
0: Azzal neki látott, hogy felkúszson a dzsungel legmagasabb fájára. Mikor felért a tetejére, és kidugta a lombok közül a fejét, lekiabált.
1: Látjátok? A fejem a fa tetején, de a farkam vége még a földön.
0: Ámultak is az állatok, és nagyon megtapsolták.
2: Ő lesz a nyertes,
0: suttogták egymásnak. A kicsi kígyó közben csak csendben mosolygott. De jött ám a következő versenyző, egy hihetetlenül hosszú és karcsú fehér kígyó, aki olyan elegánsan mozgott a földön, mintha csak bálba készült volna.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert én úgy tudok átkelni azon a széles folyón, hogy az egyik felem vizes sem lesz.
0: Sziszegte dallamosan. Lássuk, mondták az állatok, a fehér kígyó pedig elindult. Csúszott, csúszott, elérte a folyót, a feje alá bukott, majd a túlparton felbukkant, és bizonyítékul hozott onnan egy szál virágot. Az egyik fele fényesen csillogott a víztől, a másik pedig teljesen száraz maradt. Ismét mindenki ámulatba esett, és ő is nagy tapsot kapott.
4: Lehet, hogy mégis inkább ő fog nyerni, kiáltotta valaki.
0: A kicsi kígyó még mindig csak mosolygott, pedig a zsűri is nagyon elismerően bólogatott a szép fehér kígyó mutatványára.
5: Kisvártatva megjelent a harmadik versenyző. Egy sötétzöld kígyó volt, aki aznap már megnyerte a leghosszabb nyelv címét, és olyan magabiztosan állt ki az állatok elé, hogy valaki már akkora nyakát tette volna a győzelmére.
6: Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert tavaly is én voltam, és azóta csak nőttem, bizonygatta. Én olyan hosszú vagyok, hogy legalább 100 hullámot vet a testem, amikor mozgok. Számoljátok csak!
0: Azzal a sötétzöld kígyó szép lassan elindult, a közönség pedig lélegzetet visszafojtva kezdte el számolni a hullámokat.
4: A századiknál tapsvihar tört ki, és mindenki állva ujjongott. Biztos, hogy megtaláltuk a nyertest!
0: Ám ekkor halkan megszólalt a kicsi kígyó is.
7: Bocsánat, de én is versenyeznék.
0: Egy pillanatra mindenki elhallgatott, majd nagy hahotában törtek ki.
4: Ezek után még van merszed?
0: Kérdezték.
4: Persze. felelt a kicsi kígyó. Mert én vagyok a leghosszabb. Ugyanis olyan hosszú vagyok, hogy nem tudjátok megmondani, hol a fejem és hol a farkam vége. Azzal gyorsan a saját farkába harapott, és szélsebesen elkezdett körbe-körbe forogni. De olyan gyorsan forgottám, hogy egy idő után mindenki, aki nézte, elkezdett szédülni, és nemhogy a kis kígyó fejét, de még a kígyót sem látta. De a kicsi kígyó csak pörgött és forgott tovább a földön. Amikor már mindenki elszédült, a kígyócskából csak egy elmosódott karika látszott, így szólt a dzsungel legidősebb kígyója. Elég lesz, kicsi kígyó. Te nyertél. A kígyócska ekkor megállt, felemelte a fejét, és büszkén nézett végig a közönségen. Azok pedig egymás hegyén hátán tapostak, hogy gratuláljanak a citromsárga kígyónak, aki így túljárt az egész dzsungeleszén. Még a többi versenyző is, a sötétbarna, a fehér és a sötétzöld kígyó is elismerte a kicsi kígyó győzelmét, és ugyan kezet nem ráztak egymással, de elismerően bólogatták a fejüket és nyújtogatták a nyelvüket. Kicsi kígyó nagyon boldogan tért haza a családjával, és este meg is ünnepelték a győzelmet. Azóta egyik kígyó sem neveti ki a másikat, ha valami nagyra vágyik. Sőt, most már tartanak olyan versenyszámot is, amiben a legfurfangosabb kígyót keresik.

A kecskekörmök. Tudjátok, gyerekek, mi az a kecskeköröm? Biztos léptetek már rá a Balaton partján ezekre a kis kövecskékre, melyek pontosan úgy néznek ki, mintha kecskekörmök lennének. No, ma elmesélem a történetüket. Réges-régen, több száz évvel ezelőtt, a Balaton partján nyaralók és strandok helyett bizony csodaszép virágos rétek terültek el, ahol olyan sűrűn és magasan nőtt a fű, hogy el lehetett tévedni benne. Lakott arrafele egy gonosz, vénséges vénasszony, akinek nem volt egyéb vagyona, mint egy kecskenyája. Mindig ott legeltette őket a dús füvű réteken, s milyen szépek voltak azok a kecskék. Büszke is volt rájuk a vénasszony. Mindenkinek, aki szembe jött vele, eldicsekedett a csodaszép kecskenyájról. Ilyen szép állatokat még nem látott a világ? Sejmes a szőrük, jó a foguk, hát még a tejük? Egyszer aztán éppen arrafele hajtott a nyáját egy szépséges kecskepásztor leány. És úgy megtetszett neki a Balaton vidéke, hát még a gazdag legelők, hogy úgy döntött, letelepedik. De nem akármilyen kecskéi voltak ám a lánynak. Mindnek sejmes aranyszőre volt, s csillogó aranykörme. Hogy irigykedett a vénasszony a lány kecskéire? Attól kezdve, hogy megpillantotta őket, egyre csak az járt a fejében, hogy meg kell szereznie a kecskéket. Éjjel-nappal azon törte a fejét, vajon hogyan tehetne szert az aranytól vakító állatokra. Eközben a leány mit sem sejtve töltötte napjait a Balaton partján. Ha nem a kecskéivel volt elfoglalva, olvasott, úszott, sétálgatott. Élvezte a napsütést. De az öregasszony közben kieszelt egy tervet. Hogyan szabaduljon meg a lánytól, hogy övé legyenek a ragyogószőrű állatok? Lement a pokolba, barátjához, az ördöghöz, hogy a segítségét kérje. Kedves ördög, emlékszel még rám, régi barátnédra? Egy szívességet kérnék tőled. Nem messze tőlem él egy leány, akinek a kecskenyája aranytól fénylik. Az kellene nekem minden áron. Az ördög persze belement a dologba. Úgy is régen tört már borsot az emberek orra alá. Kezet fogtak, majd felmentek együtt a föld színére. Ott aztán az ördög olyan széles árkot húzott a parton, elválasztva a lányt az aranyos kecskenyájtól, hogy azt senki át nem léphette. Ráadásul olyan mély volt, hogy az alja a pokolban végződött. De az ördögnek ez mind kevés volt. Olyan hatalmas vihart korbácsolt vasvillájával, hogy még a hegyek is beleremegtek az égzengésbe. Szegény lány próbált menekülni a méteres hullámok elől, de azok minduntalan útját állták, s végül az egyik belesodorta a mélységes mély áramba. Ott érte a végzet. Most aztán örülhetett a gonosz boszorka, így már könnyen megkaparíthatta az aranykecskenyájat. El is indult, hogy befogja őket, de azok mind elfutottak előle. Úgy szerették az állatok a leányt, hogy mikor meghallották a sikoltozását, mind feléje rohantak. Közben az asszony próbálta visszafordítani, terelni őket. Kiabálta, hogy csak bírt. De hiába. Az aranyszőrű kecskék mind odavesztek az árokba. Akkor a vénasszony próbálta menteni a menthetőt, távol tartani saját nyáját a hullámzó víztől. De hiába kiabált, azok csak követték aranyszőrű társaikat. S végül ők is odavesztek a habokba. Az öregasszony ott állt megsemmisülve a parton. Siratta a nyáját, meg a saját bolondságát.
Ám nem kellett sokat várni, s egy hullám őt is elragadta. Így esett, hogy mindkét nyáj odaveszett, s nem maradt meg más a kecskékből, mint a körmük. Az idő múlásával megkövesedtek, s még mindig ide-oda hányja őket a magyar tenger.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: A kis kutya neve. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú. Aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kis kutyája. Ez a kis kutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kis kutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik király kisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kis kutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okos

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Kótyonfigy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, 7 országa volt Kótyonfigy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi 5. 7 országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján 1 almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, sejemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy 3 lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a 7 országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyonfigy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek.

0: Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plénnyakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopódzott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyonfigy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad! Nem is szólt Málé komály kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenyefára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, láddé! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
1: Jaj,
0: micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
1: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
0: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit király ő felsége. Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép, nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hoppmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körülzsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára.
1: Azért, hogy ki ne törjön.
0: Miért törne ki, te szakajtófejű?
1: Azért, mert szólni akarok.
0: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
1: Azt, hogy én tudom ám, hogy ki szakajtotta le a király almáját.
0: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolond lyukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt.
1: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
0: Mikor te? Vágott közbe Pereckoma.
1: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
0: Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel-lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa.
1: Hát az mikor volt te?
0: Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
1: Hely, katlan, meg a bogrács, futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
0: Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük.
2: Csukás Mese Rádió.
4: Kedden kedvem kerekedett, kereket kereken kerekítettem kerekre.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, most Mikula Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi, az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kis kutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk. Én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikola Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harapdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harapdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik, vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is, Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8-7-es Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy belefért a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolnivalóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Legugolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis lasszont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani, Borcsa egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi, de legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja, kit válasszon, ki utána szaladjon. Miután döntött, füleit lobogtatva, Borcsa sebesen valamelyikünk után ered. Az egyik fogócska után arra kértem Bercit, hogy vonja el Borcsa figyelmét, amíg elbújok, és keressenek meg. A kutyaházba bújtam. Nem mondom, hogy kényelmes egy gyerek számára, de annál izgalmasabb. Berci hamar megunta a keresést, és hosszan kiabált. Hol vagy, Zorka? Gyere elő! Egy ideig élveztem, hogy nem találnak meg, de azután kezdett szűk lenni a Borcsa háza. Azt szerettem volna, hogy vegyenek már végre észre. Már épp elő akartam mászni, amikor szerencsémre rám talált a kiskutyám, és kérdő tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével.
6: Hát te meg mit keresel a házamban?
5: Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett.
6: Zorka, te bemásztál Borcsa házába?
5: Kérdezte.
6: Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni.
5: Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba.
6: Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta.
5: Inkább maradok a saját ágyamnál. Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját.
6: Fúj! Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen.
5: De el ne mondd apáiknak, mert ha kikotyogod, én is beárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avas szalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az se!
0: Oda sültántást?
1: No.
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és... csokit?
1: Igen, csokit! Csokit!

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a kukac, a padlásról.
2: A hangyák azért tudnak felmászni a falra, mert az icipici lábaik végén apró karmok vannak, amelyek nagyon hegyesek és beleakadnak a fal egyenetlenségeibe. Sőt, a lábaik végén aprócska párnák is vannak, amelyek mászás közben ragacsos folyadékkal töltődnek fel. Ebből a ragacsos folyadékból egy kicsi kifolyik, ezért tapadnak a lábai a falra. Ám ez a folyadék nem megy kárba. Minden egyes lépésnél, amikor felemeli a lábát, vissza is szippantja a ragacs nagy részét.
0: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
7: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
3: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
6: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
10: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! 4 baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Gólya Gizi, Gólya Géza és a 64 tehén. Vakáció. Pénteken végre felkerült a V betű az iskola aulájában a vakáció elejére. Ella és Rozi másnap reggel az ágyukban nyújtózkodtak, odakint már gyönyörűen sütött a nap, gyerekzsiva és madárcsicsergés hangja szűrődött be az ablakokon, anyukájuk óvatosan benyitott a szobába, és mikor látta, hogy a lányok már ébredeznek, felhúzta a redőnyt, s kedvesen köszöntötte őket. Jó reggelt a nyári szünet első vidám napján! Mossatok fogat, öltözzetek fel! Reggeli után bepakolunk és indulunk nagypapájékhoz a tóra. Lóri és Mati majd holnap érkeznek. A szobájukból kifelé menet, miközben lehajolt a polcon lévő 2 kis akváriumhoz, még hozzátette. A harcosokat ne felejtsétek el megetetni. Úgy látom, már nagyon éhesek. Az egyik akváriumban egy ragyogó, bordó színű, a másikban egy csillogó lila, kék és fehér pikkelyekkel borított, sziámi harcos hal lubickolt. A lányok Pár percet még lustálkodtak az ágyban, majd felkeltek, beágyaztak, és nekiálltak bepakolni. Egy hétre indultak a nagyszüleik tóparti házikójába, amely közvetlenül egy kis folyó a fűzfa csatorna mellett állt. Rozi a ruhák mellé az alvós plüssét, a kedvenc horgászbottyát, nagyítót, szúnyogriasztó sprét, elemlámpákat tett a táskájába. Ella két könyvet, a naplóját, jegyzetfüzetet, a horgász engedélyeiket, távcsövet és a kedvenc puha pokrócát. Még meg kell állnunk venni néhány dolgot, mondta az anyukájuk, míg a lányok a kakaós csigáikat ették. Nagypapa kérte, hogy vigyünk három doboz csontit, és a búvárkodáshoz is be kell még néhány cuccot szereznünk. Ellának békatalpat, mert a tavait már biztosan kinőtte, és két kis hálót is veszünk, hogy ne legyen veszekedés. Amikor mindent beszereztek, végre elindultak imádott helyükre, ahol nem csak strandolni lehetett, de végre újra hódolhattak egyik kedvenc hobbiuknak, a horgászatnak is. Mindketten két éves koruk óta horgáztak, nagypapájuk minden csinyát, binnyát megtanította nekik, ismerte az összes halat és vízinövényt. A közel egy órás út falvakon, erdőkön, mezőkön és legelőkön átvezetett. Fahéj a kutyusok is velük tartott, izgatottan kémlelt kifelé az autó ablakán, mint aki sejti, hogy hová tartanak. Ella és Rozi a szokásos játékba kezdett, míg a nagyszüleihez nem értek. Végig azt számolták, hányféle állatot látnak útközben. Ella a jegyzetfüzetébe írta az állatfajok nevét, és trigulázta, melyikből mennyi bukkant fel. Még csak félúton jártak, de már szerepelt a listán 7 birka, 4 kutya, 1 mezei nyúl, 2 ló, 2 szamár, 26 szarvasmarha, 11 tyúk, 2 kakas, 3 őz, 1 macska és 2 fálcán. Az egyik faluban már évek óta ugyanarra a villanyoszlopra fészkelt egy gólyapár. A lányok Gólya Gizinek és Gólya Gézának nevezték el őket. Minden év tavaszán árgus szemekkel figyelték, mikor jönnek meg hosszú útjukról. Néhány hete, amikor ugyanezen az útvonalon a nagyszüleikhez mentek látogatóba, már látták, hogy az egyik gólya a fészekben ül. Biztos a tojásait költi, jegyezte meg akkor Elza. Most arra voltak kíváncsiak, vajon kikeltek-e már a fiókák. Nézzétek csak, lányok, úgy látom, Gólya Gizi igazán büszke anyuka lehet, mutatott anyukájuk a gólyafészek felé, miközben lassított az autóval. A fészekben három kis gólyafej figyelte a vakítóan kék eget, hogy mikor hozza meg Gólya Géza az ebédet. A lányok nagyon megörültek a kis csőröknek, melyek jól kivehetők voltak még ilyen távolságból is. Ella gyorsan feljegyezte a füzetébe a 4 gólyát is. A kis tóhoz érve Ella összeszámolta az úton látott állatok listáját. Tehénből volt a legtöbb, összesen 64, mondta, majd kiszállt a kocsiból, és vidáman üdvözölte a házikó előtt álló nagypapát, nagymamát és hűséges társukat, Mentát, a fekete szőrű Pumit.
3: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.

0: megérzed.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Ismeritek azt a szót, hogy pallírozás? Azt jelenti képességet finomítani. Éppen erre jók a nyelvtörők. A beszédünk tisztaságát pallírozhatjuk velük. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok, jobb egy lúdnyak 10 tyúknyaknál. Most mondjátok együtt velem. Jobb egy lúdnyak, most együtt, jobb egy lúdnyak. Jöhet a következő rész. 10 tyúknyaknál, most együtt, 10 tyúknyaknál. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jobb egy lúdnyak, 10 tyúknyaknál. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben. Norvég népmese. Átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót.
3: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
2: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
4: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
2: Hamujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
4: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem, menyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
2: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamujankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamujankó hát sietett vissza, megkereste babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lovalába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat babukástól, egerestől. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamujankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.

0: Anna.
1: Csukás Mese Rádió. Kezdjétek a napot ezzel a mondattal. Csodás a mai reggelem, hiszen megvan mindenem. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függőágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, s inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem? Ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? Dehogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az, majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dőbe gurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. No, komám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes?
0: Gondolkozott magában, s közben elballagott a faluig, hogy elrejtőzzön. Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Arany János, családi kör. Előadja Mikó István. Este van, kiki nyúgalomba. Feketén bólingat az eper falombja. Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mint a lába kelne valamennyi rögnek, lomhaföldi békák szanaszét görögnek. Csaponga denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán.

0: Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgy is sok bezárt kilincsen? Visszajő a jányka, az utast behíván. Béna harcfilébe sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek ételét is. Így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne. Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldús beszéde. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Beszél a szabadság véres napjairól, a keble áttüzesül és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könyben úsznak, kikkel más hazába bújdosott, koldúsnak. Elbeszéli vágyát hona szent földére, hosszú terhes útját, amíg hazaére. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával, elébb-elébb görnyed. És mihelyt a koldús megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függnek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvér bátyját. 3 éve múlik, hogy utána kérdez. Még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít. Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik a zizegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk oda vetődött a gúnyhója, azaz a kunyhója elejbe.
3: Hészette vette rossz különcei, megálljatok csak, hát kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
2: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
3: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst!
2: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
3: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét teszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
2: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fejét senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogyne féltünk volna? Határos volt a szőlője, amilyen kell. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
3: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
2: Nyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
3: Hí, öcskocs, el nem eresztelek addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
2: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
3: Ide nézzük se!
2: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem, akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
3: Hé! Hey! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehetem elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
2: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülöttes, mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
3: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad. Ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
2: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát süvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
3: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
2: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
3: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
2: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, és elrikkantotta magát.
3: Hey, Imre! Szőlőcsösz, Imre!
2: Szőlőcsösz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, és hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe vézna kis kacsóját.
3: Bajack, bajack!
2: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajolt a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kis borussós Imre hosszú árnyéka. A nagy szálember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
3: Hát, nini, te vagy az, kis borussós Imre? Hát, na, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
2: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengőbarack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
1: Mesés reggelt, ideje felkelni, hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások. Képzeld, mi történt?
4: Na, mondd.
1: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
4: Azta! És tényleg ő rajzolta?
1: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
4: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
1: Más tollával? Mint a madarak?
4: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
1: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
4: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Csukásmese rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött pancsikát és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befűttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon.
3: Egy dió,
2: suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi. Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szerefin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványa, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerefin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló.
4: De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati.
2: Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin.
3: Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók?
2: De beám, rikkantott Bruckner Siegfried, még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is.
3: Nagyon jó fényképarcom van, suttogta boldogan Vacska Mati.
4: Híres ember leszek, nagyon híres!
2: És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelen, néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében.
4: Ugye csodálatosnak látjátok?
2: Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek.
4: Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója,
2: rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál?
3: Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió.
4: Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok.
2: Vacska Mati a hasát fogta nevettében.
4: Na itt van, nyisd csak ki!
2: Mennyiért adod?
4: Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki!
2: A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot.
4: Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió.
2: Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot.
4: Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag.
2: Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül.
4: Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát!
2: Vacska Mati osztogatta a befőtteket.
4: Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló.
2: Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon.
0: Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit.
4: Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák.
2: Néztek nagy ámuldozva.
4: Éljen, Vacska Mati, kiabálták az emberek.
2: Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál?
4: Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló.
2: Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy.
4: Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt.
3: Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet? Kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried.
4: De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
8: Felkészültetek? Van hangotok?

0: Hansa.
1: És most, hogy is kipihentük magunkat, felállunk, oké? Okay. Fogjuk meg egymás kezét, bezárjuk a kört, nagyon közel állunk egymáshoz, kis terpet, jó? És egymást értékítjük, koncentrálj, nagyon figyelj!

0: Tolasztottál!
1: Tolasztunk hátra, csipőre a kezed, és egy kis lengetős következik. Nehogy itt unatkozzunk! Cipőfűzök is lengetünk közben. Kezeket a magasba, itt legetünk. Kikiriki! Nagyon gyorsan!

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
3: Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki.
4: Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
1: A kecske.

először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe,

először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököd behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik.

0: Csukásmese rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem, attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukásmese rádió.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: és én azt hiszem, hogy...
1: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
2: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci Kandúrnak mindene.
2: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
1: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
2: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
1: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
2: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
1: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált. Egy tojó, egy gácsér, és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
2: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci Kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt, ez az, ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm. Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
1: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a menyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Menyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
1: Mi ez? Képett el Orsolya.
2: Megálmodott menyasszonyi ajándék.
1: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
2: Nyáó! Hát? hát, hanem hathalmas. Ha meg azt mondja, ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsoly a háza elé cipelte, és bekapcsolta.
1: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
2: A megálmodott menyasszonyi ajándék!
1: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci óra előtt az ajtót.
2: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami menyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
1: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
2: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott menyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
1: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott menyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
2: Marci kandúr szóhoz sem tudott jutni.
1: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
2: Ott voltak a kacsaúsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katica bogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
1: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
2: És Marci kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
1: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel! Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája, először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, míg az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűzőnapon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen araszol. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek.

0: Borzas csak erre vár. Gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarog nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el nem mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kisgazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászza a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétum, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz te mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
1: Ez a gyerekek rádiója.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, Mirmúr nyomoz Budapesten. Lent a Duna, fent a vár. Mirmúr a hegyeket bámulta. Jó magas, állapította meg. És hogy menjek fel? Repüljek, nem vagyok én madár. Ekkor észrevett valamit, olyan volt, mint egy szekrény, és mászott, siklott fölfelé, emberek szorogtak benne. Na ez az, ahol ennyi ember elfér, ott elfér egy macska is, ezen megyek fel a várba. Nem sokat tétovázott, amikor a siklószekrény leért a földre, gyorsan besurrant. Mehetünk, nyávogta halkan, és már siklottak is felfelé. Mirmúr figyelt és fülhelt, ahogy egy nagy nyomozóhoz illik. Az egyik utas éppen ezt mondta a másiknak. Tudja ön, hogy ez a sikló, amelyen most utazunk, a második volt a világon? Most már tudom, válaszolta a másik utas. És büszke vagyok rá? Én is büszke vagyok, gondolta Mirmúr, és most már tudom, hogy siklónak hívják. Amikor felértek a várba, Mirmúr kiugrott. Köszönöm az utazást, nyávogta udvariasan. Majd arra gondolt, hogy mielőtt tovább nyomozna, körülnéz egy kicsit. Szép idő volt, és gyönyörű volt a kilátás. El lehetett látni egészen az ég aljáig, Budapest széléig. Mirmúr gyönyörködve bámészkodott, még sohasem látta ilyen magasból a várost. Eddig inkább csak járda közelben látta, vagy esetleg picit magasabbról, ha a fára mászott. De az nem volt igazi kilátás. Ez az igazi. Ezért érdemes volt ide feljönni. Egy vers jutott eszébe, olyan macska vers. Elmormolta hát a bajusza alatt. Itt van Buda, ott van Pest, a kettő együtt Budapest. De azért versmondás közben is bámészkodott tovább. Először is látta lent a Dunát. A nagy folyó csendben lustán folydogált. Mirmúr sejtette, hogy a tenger felé megy. Aztán látta hidakat, ahogy átíveltek a Duna felett. Megszámolta őket balról jobbra. 7 hidat látott. Először balra messze volt az Árpád híd, aztán a Margit híd, a 2 híd között volt a Margit sziget, utána a Lánchíd, ez pont szemben volt a várral. Jobbra az Erzsébet híd, tőle jobbra a Szabadság híd. Utána a Petőfi híd és a legszélén a Lágymányosi híd. Oda kiáltott a hidaknak, látlak titeket, ti 7 gyönyörű híd! A gyönyörű hidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirmúrt, bámészkodott tovább, s a bajusz alatt motyogott. Látom az országházat, de nem látom Orizat Riznyákot. Jobbra fordult, és megbámult a Gellért hegyet. Látom a Gellért hegyet, szép nagy szobor van rajta, és még mindig nem látom Orizat Riznyákot. Balra fordult, balra látom a halászbástyát, de még most sem látom Orizat Riznyákot. Lefelé nézett a mélybe. Nem látom az alagutat. Ha persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom Orizat Riznyákot. És nem tudom, hol van. Majd elmosolyodott. Ideje megkeresni. Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának. Viszontlátásra, megyek nyomozni. Körülnézett, hogy merre is menjen, és meglátta a Mátyás templom égnek nyúló tornyát. Arra megyek. Az a legmagasabb, vagyis magasan kiemelkedik, és Orizat Riznyák biztosan valami kiemelkedőnél hagyott valami jelet, hogy biztosan észrevegyem. Mert ő kiemelkedően okos macska, én meg kiemelkedően nagy nyomozó vagyok. A kiemelkedően nagy nyomozó, vagyis Mirmúr, körbejárta a Mátyás templomot. A templomot több magyar király építette ugyan, de végül Mátyásról nevezték el, mivel ő fejezte be az építtetést. Vagyis a templom nagyon régi, és sok mindent megért már, és bölcsen tűrte, hogy Mirmúr körbeszimatolja. A nagy nyomozó nem sokat tudott a királyokról, a jelet kereste, ami útba igazítja. Az alacsonyabb toronynál, amit Béla toronynak hívnak, meg is találta. Mirmúr nézte a jelet, s egy pillanat alatt megfejtette. A felkiáltó jel azt mutatja, ahol éppen állok. A többi meg igazán gyerekjáték. Körbe kell menni, és a végén balra. Ott van egy kapu. Gyorsan elmaszatolt a jelet, nem kell, hogy más is lássa, aztán elindult körbe. Megcsodálta a Széchenyi könyvtárat, itt őrzik az összes magyar könyvet. Ezt annak is tudnia kell, aki még nem tud olvasni, hogy ha majd megtanulja az ABC-t, ismeri az utat. Gróf Széchenyi Ferenc alapította, róla kapta a nevét. Megbámulta a Nemzeti Galériát, itt meg a magyar festők és a szobrászok művei vannak. Ezt az is megnézheti, aki egyáltalán nem tud olvasni. Megnézte a Történeti Múzeumot, amelyben főleg a középkori emlékeket őrzik. A múlt az nagyon fontos és érdekes, hogy kik éltek itt előttünk. Ők is itt hagyták a jelet, mosolygott Mirmúr. A múzeumok a budavári palotában kaptak helyet, Mirmúr hátrálva egy kicsit messzibről megnézte az egészet. Valamikor ott lakott a király. Most nincs király, most múzeumok laknak benne, mormogta nagy okosan. Befejezte a bámészkodást, meg az okoskodást, felgyorsított, kocogott és ügetett, mert érezte, hogy rohan az idő, és ő még nem is reggelizett. Futó pillantást vetett a levéltárra, ahol a régi íratokat őrzik, és lefékezett a Fortuna háznál. Izgatottan szimatolt, a kapuból incsiklandó illatok áramlottak. Itt fogok reggelizni, döntötte el, mivel hogy útba esik, vagyis hogy egybeesik itt minden. Itt az étterem, itt vagyok én, és itt bent a hasamban az éhség. Érzem, hogy mardos. Vagyis minden megvan, kivéve a reggelit. Hogy hogyan lehet itt megreggelizni? Mirmúr tudott egy-két trükköt, mert rengeteg ötlete volt, ha az evés került szóba. Benézett az ablakon, és kiszúrt egy bozontos szemüldökű mosolygós férfit, aki az ablak melletti asztalnál ült. Mirmúr finoman megkocogtatta az üveget. A bozontos szemüldökű azonnal oda nézett.
1: Mi? Egy macska, egy bajuszos macska, kiáltotta örvendezve. Nem vagy szomjas?
0: És a sörre mutatott. Mirmúr a fejét rázta. A bozontos szemüldökű észbe kapott.
1: Ó, akkor biztosan éhes vagy,
0: Mirmúr bólogatott. A bozontos szemüldökű odaintett a pincét, és valamit magyarázott neki. A pincér a vállát vonogatta.
1: Ha megfizeti...
0: Majd kijött az utcára, és egy nagy adag fagylaltot tett le a macska elé. Mirmúr egy szempillantás alatt befalta a fagylaltot, és búcsúzul, bemosolygott az ablakon. Köszönöm, nyávogta. Most rohanok. S rohant, de most egy kicsit lassabban, mivel tele volt a hasa. Így érkezett el a bécsi kapuhoz. Azért hívják így, mert az út rajta át éppen Bécs irányába vezet. De Mirmúr most nem érdekelte... Bécs, ő a jelet kereste. Meg is találta rögtön. Az az igazság, hogy nem kellett nagyon keresni, hát majd kiszúrta a szemét. A jel egy nagy papírra volt rajzolva, a papírt meg egy bokorra tűzte, orizatriznyák. Mirmúr leszette a papírt, kiteregette és megnézte. Töprengett egy róm, meg egy ó betű, ó, vagyis régi. Nézzük csak, milyen óbetűs régiségek vannak. Van ókor, óbor, óév, de azt hiszem, hogy most nekem nem ez kell. Ó, van még Óbuda, ez az, a világos. Óbudára kell menni, és romokat kell keresni.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor patogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt, úgyhogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem!

0: Tudorkukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudorkukac.
2: Sziasztok!
1: A legkülönlegesebb ujjatok a hüvelyk ujjatok. Mivel a hüvelyk ujj a kéz más részéhez kapcsolódik, mint a többi négy ujj, ezért önállóan tud mozogni. Emiatt sokkal könnyebben tudtok megfogni dolgokat. Ez egy annyira különleges tulajdonsága a kezeteknek, hogy csak nektek, embereknek és a főemlősöknek, például a csimpánzoknak, az orángutánoknak vagy a gorilláknak van ilyen mancsuk.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
5: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
0: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
8: Ez a Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
8: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
8: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
10: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa. Egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. De édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, egy, kettő, három, hét! Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú-hú, hú-hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
10: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
11: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
12: Megvan? Most megyünk éppen.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúlt. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Móka, kását, kiette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt szalad, ott megáll, és itt egy körutat csinál, ide bújik, ide be, a kisgyerek keblibe. Ez elmegy cseresznyét szedni, ez felmászik a fára, ez megrázza, ez felszedi, ez a kicsi mind megeszi. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, a kis gyurka meg mind megette. Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: valaki odabent.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Nagyon pörgős napom volt. Beágyaztam, sütöttem sütit, levittem Brunót sétálni, és rendet is tettem a szobámban.
3: Jaj, de jó. Akkor égett a kezed alatt a munka.
2: Égett a kezem alatt a munka?
3: Azt jelenti, hogy gyorsan és jól dolgoztál.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Annak idején 7 évesen bekerültem egy olyan iskolába, ahol minden nap 2 énekóránk volt, és hetente 3 hegedű óra. 8 évig az egész életem a zene körül zajlódott, így aztán felnőtt koromban zenész lettem. Ma, 70 évesen is azt vallom, hogy csuda dolgok vannak a világon, de a zene akkor is szól a fejemben, ha csend van. Hallgassátok szeretettel a következő meséket. Móra Ferenc, Cini, Cini, Zene, Zene. Kapun innen, küszöbön túl, éppen a pici kutya kastélya mellett virágszemű gyöngyöm Gyuszival találkoztam valamelyik reggel. Hová megy, bácsim? Kérdezi tőlem. Kis hóba, nagy sárba megyek a vásárba, okosítom föl. Bizony, vesztemre tettem, mert gyöngyöm Gyuszi mindjárt belém csimpeszkedett, mint hajnalicska virág a kútágasba. Bácsim, hozzál nekem valami szép ongorát abból a vásárból. Olyant hozzál, mint a Pannika babáé, amelyik akkor is nagyot szól, ha kicsit ütik. Jaj, pajtikán, cirókáltam meg a prémsapka aló kikukucskáló szőke haját. Az ongora nem szegény embernek való muzsika. Hát mi való a szegény embernek, bácsim? Hegedű. A hegedű még nem szólt, de gyöngyöm Gyuszi már táncolt. Jaj, bácsim, az lesz csak az igazi szép muzsika. Annak még vonója is van, igaz-e? Hát akkor hegedűt hozzál nekem, bácsim. Hát a hegedűért nem messze kellett menni, csak a konyhára visszafordulni, az etelszobalányt megkérni, hogy adja elő a cirokseprűt, a kisbicskát elővenni, a cirokseprűnek 2 szálát levágni, és már készen is volt a vadonatúj hegedű. Mégpedig vonóstól. Melyik neki a vonója? Tudakolt a gyanakodva kökény szemű kispajtásom. A vonója melyik? Zavarodtam meg egy kicsit. A vonója mindig az, amelyiket felülről húzod. Éppen azért különb hegedű ez, mint a többi, mert ennek mindegy, hogy a hegedűt húzod-e a vonón, vagy a vonót a hegedűn. Gyöngyöm Gyuszi, még most sem voltam benne bizonyos, hogy nevetni kell-e, most vagy sírba fakadni. Miért különb a hegedű ez a többinél, bácsim? Hát van másforma hegedű is? Hát ez micsoda hegedű, bácsim? Ez a valódi cirok hegedű. Ilyennel húzzák a tündérek, sehol sincs országban, neve nincs királynak a fülébe, és az senki hallja nótát. No, erre egészen megnyugodott Gyuszi, meg is békült, különösen, ahogy végighúzta egymáson a 2 cirokszálat, és meghallotta, hogy milyen szépen szól az. Olyan szépen szólt, hogy mind a 32 fogam táncra kerekedett tőle, el is hordtam az írhát sebesen, még a tájáról is a szépen szóló hegedűnek. Hát délben, ahogy hazaérek, már a kapuban hallom a gyönyörű muzsikát. Körülnézek, mert sehol sem látom a Gyuszi aranyaját villogni. Hát Ilibaba ül a küszöbön, az mulatja magát a valódi cirokhegedűvel. Hely, Ilibaba, csípem pirosra a gömbölyű képét, hol szerezted ezt a tündérhegedűt? Elcseréltem Gyuszikával, vallott a nagy ilyetten Ilibaba, és ugyancsak kotródott befelé a bohóka. Attól félt szegényke, hogy most mindjárt visszaveszem az ajándékhegedűt. Ahogy felérek a lépcsőn, akkor meg a mici cica szalad elében, kegyetlen miákolással, tüzel a szeme, mint a parázs, égnek áll a szép fehér szőre. Hely, egér meg a farka, ki bántotta ezt a szegény párát? Nem bántotta azt senki, csak azért unta meg az életét, hogy Gyuszika reggel ott a süvöltözött azon a nádsipon, amiért Ilibabának nekiadta a cirokhegedűt. Süvöltöztem én is, de nem ért az semmit, nem lehetett ott szót érteni a gyönyörű muzsikától. Még délutáni álmomban is, mint a éles náddal hasigatták volna a fülem. Legédesebb álmomban arra ébredtem fel, hogy az egyik küszöbön Gyuszi sivítatja a sípot, a másikon Ili Baba zengeti a hegedűt, a Mici meg a tetőn kiabálja, hogy jaj, de szép ez! El is kotrottam hazúrról hamaros, s búcsúzóba meghúztam Gyuszi gallériát. Jaj, de megörülnék neki, ha Nácsipot is elcserélnéd valakivel, mire hazajövök. Gyuszi pedig nem az a gyerek, aki ne igyekezne örömet szerezni a bácsikájának. A Nácsipot neki adta a Béluskának egy körte muzsikáért, és ahogy uzsonnára hazaértem, cincogott a hegedű, sikoltott a síp, rikoltott a körte muzsika, miákolt a Mici, vonyított a Pici, és egyszerre csak tűzoltó trombita is megharsant az ablakunk alatt. Azt hitték az arajárok, tűz van nálunk, azért van az a nagy zenevona, és mindjárt segítségünkre küldték a tűzoltókat. Így van az, mikor a szegény ember gyereke olyan nagyon szereti a szép muzsikát, aki még ezeknél is szebbet tud, annak a nyáron faragok tök szárdudát.

0: Tyúkás Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Tyúkás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál. Lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
2: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
1: mondta, és meg is ismételte.
2: Sokkal hasznosabb.
1: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
3: Jó lesz még valamire.
1: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
3: Minek az magának?
1: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány.
3: Jó lesz az még valamive, ha megvavvom,
1: mondta a kisfiú, mert ő megracsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehér Lófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén, felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
3: Borzasztó,
1: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
3: Mind csak azt hajtogatják. Használni így, meg használni úgy.
1: És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt.

0: rajta. Vetette oda szűk sebestjén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem. Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat? Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat. Lepkék, világosított fel szűk sebestjén némi lenézéssel. Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vettem, mi van a tálcán. Hát, mit agadás, mondtam zavartan. 3 egész és 1,5 nagypettyes bakóca. Lelkesedett szűk sebestjén. Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre. És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet. Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a bóbánata. Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszenvesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert szűk sebestjén azt kérdezte. Nem akarja megnézni? Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy szűk sebestjén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel. Na, kecmergett le szomszédom a sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját és a konyhába kísért. Tisztaság, rend mindenütt. A falon ott lógott a fél tálca, rajta 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves szűk sebestjén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából. Másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg. Nem érdemlik, szigorodott meg szűk sebestjén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék. Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem. Naív tefék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fel lehet használni. Na, borzasztó, rémült el szűk sebestjén. Már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett. Végül is gyerek még, győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott. Akarsz látni nagy pettyes bakócát? Hát perfe, hogy akarok, derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűk sebestjén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a fél tálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm fépen, szűk sebestjén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt. A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket. Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötérre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű. Kérem szépen, szűk sebestjén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van 3,5 nagypettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert... szűk sebestjén bólintott, és kinyitotta a konyhajt.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szállj le Pille kútkávára, onnan meg a papházára. Ülj le lepke, babot adok, ha megetted, többet adok.
0: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Lukás Mese Rádió.
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete. Tóthné elértette az ura gondolatát. Igaza van, apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tóthné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott. Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett. Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tóthné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony. Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton. Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna. Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be. Én Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt, torkán akadt a hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírdugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
1: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer Korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött. Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni. Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hamarosan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsort vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott, és gitározott, és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Fecske László, a világgá ment ágyrugó. Volt egyszer egy kanapé. Egy olyan kanapé, amelyen minden kisgyerek szeretett játszani. Egyrészt azért, mert olyan puha plüss borította, mint a kabala figurákat, másrészt pedig azért, mert jó nagyokat lehetett rajta pattanni. Hála a kiváló minőségű rugóinak. Igen ám, de azért valahol a kanapéknak is vannak érzéseik. Legalábbis a nagy bölcsek szerint. Egyik hétvégén Kelemen a legjátékosabb fiú pattant fel rá, és akkor állkat ugrál, hogy az egyik rugó kiszakadt az ágyból. A hajlított fémspirál sértődötten szökkent fel az ablakpárkányra, és a következőket kiabálta. Nézzenek oda! Már játszani sem tudnak rendesen ezek a mai gyerekek. Csak tépnek, szakítanak bennünket finom bútordarabokat. Aztán ez a vége. Ágyő, barátaim, világgá mentem! Intett oda a többi bútornak, és kiugrott az ajtón. Ment, ment, ugrándozott, amíg el nem ért egy kerti csapig. Hát te, mit ugrálsz itt az udvaron? Egy ágyban vagy fotelben volna inkább a helyed, mondta neki a kerti csap. Ott volna bizony, csak hogy engem kitaszítottak. Akarom mondani, kiszakítottak, felelte a rugó. Most keresem az új helyem a nagyvilágban. Nincs valami ötleted, hogy merre mehetnék? Van közelben egy vidám park, mondta a csap. Talán ott érdeklődj. Az ágyrugó elugrált a vidám parkba. Csodálkozva nézte a sok izgő, mozgó játékot, körhintát, s a céllövöldét. Megkereste az igazgatót, és megkérdezte tőle. Nincs itt valami munka a számomra. Mondjuk lehetnék csererugó a céllövölde puskáiban, vagy lengés csillapítóként tarthatnám az egyik lovacskát a körhintán. A puskákba túl nagy, a hintalovakhoz pedig túl kicsi vagy, mondta az igazgató. Neked inkább egy kanapéban lenne a helyed. Az ágyrugó csalódottan ugrált tovább. Pattant ide, pattant oda, míg végül el nem ért egy autószerelő műhelyhez. Mester épp egy autó alatt bujkált, csavarokat húzott meg egy nagy fogóval. Amikor kimászott alóla, a rugó majd felpattant ilyettében, a férfi arca ugyanis csupa olajos volt. Hát te, miféle szerzet vagy? És mit keresel itt az én műhelyemben? Munkát keresnék, mondta a rugó. Nem lehetne engem is beszerelni egy ilyen autó csodába? Ahhoz sokkal erősebbnek kellene lenned, felelte az autószerelő. Téged ennél sokkal kényelmesebb munkakörbe szántak a készítőit. Szomorúan ugrált tovább az ágyrugó, miközben az eső is elerett. Már kezdte magán megérezni a víztől megjelent rozsdafoltokat, amikor is elért egy órás műhelyhez. Egy nyitott ablakon keresztül beugrott, és megszólította az egyik kakukkos órába beletemetkező mestert, akin vastag keretes szemüveg volt, hogy jól lássa az apró alkatrészeket. Jó napot kívánok! Mondta a rugó, aki teljesen le volt nyűgözve, hiszen annyi csodálatos órát, amennyi ott sorakozott a polcokon, még életében nem látott. A sok halk tiktakkolás nagyon megtetszett neki, úgy érezte, hogy ez az ő helye. Szervusz! Köszöntötte az órásmester. Mi áradban? Én bizony a helyemet keresem a nagyvilágban. Itt bármelyik órában szívesen ellátnék rugózási feladatokat, ha lehet. Léteznek akkora órák, amelyekben talán bele is férnél, de nekem nincs olyanom, mondta a mester. Az ágyrugó most már épp csalódottan fordult volna visszafelé, amikor az öreg úr megállította őt. Azonban van egy pihenő fotelem. Itt a sarokban. Ott szoktam elmélkedni, gondolkodni két munka között. Elég kényelmes, de hiányzik belőle egy rugó. Abba, ha gondolod, beleszerelhetlek. Mit szólsz hozzá? A rugó akkorákat pattant örömében, hogy majdnem elérte a plafont. Készséggel fogadta el az öreg órásmester ajánlatát, és alig várta, hogy része legyen ennek a csodálatos műhelynek. Azóta is ott tölti a napjait. Nyugalomban, boldogságban, békességben.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: Mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, a tesóm kölcsön adta a kedvenc labdáját egy fiúnak az osztályból. Mondta, hogy nagyon vigyázzon rá.
3: És? Vigyázott rá?
2: Dehogy is. Mindenki rúgdosta, berepült a tüskés rózsabokorba, majd amikor ki akarták pecázni onnan, belepottyant a sárba. Aztán képzeld, hogy a tesóm másnap találta meg az udvar sarkában.
3: Hát, akkor ez a labda bizony Ebek 30-adjára jutott.
2: Az mit jelent?
3: Azt, hogy nem vigyáztak rá, nem törődtek vele, elhanyagolták, hagyták tönkre menni. Régen így mondták, amikor valami gazdátlanul hevert, mintha csak a kutyák martaléka lenne. Vagyis Ebek 30-adjára jutott.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok! Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok! A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza! De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát. Ne edd meg a reggelit! Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta. Hát én, itt ülök a szekrény tetején. Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Sejem bogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát. Ki vagy te? Csodálkozott Zsófi. Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom. Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
5: Dobd le a földre!
4: Súgta Hiszti Manó.
2: Nem dobom, mondta Zsófi.
5: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
4: javasolta Hiszti Manó.
2: Hagyjál békén,
4: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
2: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok!
4: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
2: Nem kell a szandál!
4: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
5: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
2: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
5: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
4: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
5: Ezt most felveszem!
4: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
2: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
4: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hisztimanó beült Zsófi szobájába.
5: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
4: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hisztimanó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
5: Ebből elég volt!
4: Toppantott mérgesen Hisztimanó.
5: Ne rakj rendet! Azt akarom, hogy hisztizz!
4: Nem hisztizek, mondta Zsófi. És menj ki a szobámból.
5: Hisztit akarok! Hisztit akarok!
4: Toporzékolt Hisztimanó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett. Milyen buta Manó vagy te! Erre aztán olyan mérges lett Hisztimanó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját. Nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel! Erre aztán Hisztimanó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett. Milyen hiszt is ez a Hisztimanó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani. És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hisztimanó, és újra kinevesse őt.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy ha megtanulsz fejből egy verset, azzal nagyon jól edzed a memóriádat? Aki azt szeretné, hogy jó legyen a memóriája, az tanuljon verseket. Mondok is neked egyet. Egyszer régen az Irkámon született egy ákombákom. Hát egyszer csak látom, két lábra állt az Irkámon. Úgy indult el ákombákom. Vissza tudsz belőle mondani valamit? Pár szót? Mondatot? Micsoda? Az első két sorra is emlékszel? Hát ez csodálatos! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hadd lássam mindenkinek a...

0: Sziasztok gyerekek, én Káder Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi. Óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
0: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen.
0: Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
1: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
1: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
0: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
1: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
0: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
1: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
0: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújnivalót, a csokoládé ráér.
1: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
0: Sürgősen segíteni kellene valakin.
1: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
0: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
1: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
0: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
1: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
0: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
1: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
0: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
1: Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni?
0: Mindent, hajjajaj!
2: Engem is?
0: Téged? Hát minek?
1: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
1: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
0: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
1: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
0: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
1: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
3: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
1: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
0: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
1: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
0: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
1: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
0: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Hopp! Megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítottam

Itt is szentő Habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktűszentő Habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artur is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt. Ó, hát szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszer a anyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, s elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, a nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert a széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba, nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod, ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól. Mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, s azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd ráijeszt az urára. Zula pedig csak pusmogja neki. Ne bolondosz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod.
3: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
2: Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember.
4: Feleség, vége az életednek, mindjárt isznek a temetőbe, szólj, ébredj!
3: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
2: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasullódik az ember, ismét csak pusmogja.
4: Feleség, add meg magad!
2: Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
3: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
2: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Melyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
3: Bár az ördög vitt volna el engem.
2: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Melyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Melyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög.
3: Éne?
2: Még feljebb ülts, amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza.
3: Szállj le, hé,
2: kiáltotta az ördög.
3: Én, felelt a Melyecske.
2: Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele.
3: Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva.
2: Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Melyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
3: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal.
2: Melyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakából. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba, de gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzét. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóvat össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belé bújt egy másik királynéba. Összehívtak, amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratt az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Belé helyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleség. Kiállt is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is nekihúzakodik a huszár.
3: Fékom teremtette. Indulj, mert jön a székelmenyecske.
2: Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, és úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek.
5: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elkezdte sajnálni magát, hogy még a könnye is kicsorgott. Azt sem tudta, hová indulja, melyik villamosra száll, merre akadhat rá a feleségére.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

gyűlik az úton a sok kicsi tócsa. Hullik a földre, hullik a tóba, gyűlik az úton

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit csinálsz a kertemben? Káposztát tennék, ha volna.
1: Kapáltad?
0: Épp most kapálom.
1: Öntöztet?
0: Épp most öntözöm.
1: Kacska-kacska nem fész, hogy megfoglak.
0: Nem félek én, nem bizony, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész álló nap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszát, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem. Hogyha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszét. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába.
3: Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma. A szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik.
3: Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen, mondta a róka.
2: Mégis mivel fizessek? Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
3: Ha van ökröd, van tyúkod is. Ezek éppen megteszik.
2: A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen.
3: Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek. Elbújok ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásznak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal.
0: A szegény embernek tetszett a róka terve.
2: Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, s már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve. Jött is nem sokára, s minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, s kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot.
3: Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka.
2: Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre.
3: Atyar Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
3: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, s agyon ütötte a medvét.
2: Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére.
3: Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt.
4: Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki.
3: Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vonyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt.
4: Hívd vissza a kutyáidat, öreg!
5: Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád,
3: válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott.
5: Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok.
3: Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember jót nevetett magában.

0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagodott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg.
2: Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
1: Én vagyok a Kator király.
3: Kator király?
1: Soha hírét nem hallottam.
3: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
1: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl.
2: Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
1: Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
3: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
2: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Kator király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kator király.
1: El is indult a medve a róka barlangja felé.
2: Hallod-e, te medve?
1: Kiált rá a strázsa.
2: Itt ne járj, mert az én uram a Kator király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
1: Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kator király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik.
2: Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a Kator király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
4: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
1: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kator királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
4: Eljövök én holnap, értetek, s elvezetlek.
1: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ott jön! Ja, Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Úrzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szent Istvánnak hálaadó ünnepén szakajtóban dagadjon az új

0: az ezüstló. Élt egyszer egy király, akinek éppen 7 lánya és 7 fia volt. A legidősebbek már mind megházasodtak, csak a legkisebbik fiú és leány maradt eladósorban. Ám a király akárhogy próbált párt találni nekik, akármilyen messziről hívott királylányokat s királyfiakat, nekik senki nem felelt meg. Aztán egy nap az öreg király megelégelte a dolgot, és elkergette őket. Addig vissza ne gyertek, míg valakivel Frigyre nem léptek, parancsolt rájuk, s a két testvérnek nem volt más választása, hát nekivágtak a nagyvilágnak. Egész nap mentek, mendegéltek, míg végül beesteledett, és egy öreg fa alatt lepihentek. Reggel aztán így szólt a királylány. Képzeld, öcsém, hogy én milyen furcsa álmot láttam. Egy öreg ember azt mondta, hogy nem messze innen van egy varázsforrás. Merítsünk annak a vizéből, mert gyógyír lehet a szomszéd király bajára. Nincs az országában orvos, ki ne próbálta volna meggyógyítani, de bizony senkinek sem sikerült. Tegyünk mi is próbát, hát ha igaz álmot láttál, mondta a királyfi, s már is elindultak a forrást megkeresni. Mikor odaértek, a kulacsukat megtöltötték, s elindultak a király udvarába. Ám előtte még betértek a fogadóba, hogy díszes ruhájukat lecseréljék, és helyette orvosnak álcázzák magukat, úgy mentek a királyhoz. Amint megmosták a királyt a forrás vizével, lássatok csodát, az összes sebe begyógyult, és nyoma sem volt többi betegségének. A király pedig hálája jeléül egyből palotát építetett a doktoroknak, és elhalmozta őket arannyal és mindenféle drága kővel. Így éldegéltek tovább békességben, míg egy nap a doktornak öltözött királyfi meghívta palotájukba a királyt. Ám a király legnagyobb meglepetésére a doktoroknak nyomát sem látta, hanem királyi gúnyában ott állt előtte a fiú meg a húga. Akkor a királyfi elmesélte történetüket. Hogyan jöttek el apjuktól, és gyógyították meg a királyt a bajától. Ám a király le sem tudta venni szemét a csodaszép királylányról, s mire az ebédet befejezték, életüket már össze is kötötték. A lakodalom vagy 3 héten át tartott, ám ahogy véget ért, a királyfi is megirigyelte boldogságokat, s nyakába vette a világot, hogy ő is párt találjon magának. Már jó ideje mendegélhetett, mire megérkezett Fekete városba. Hírből már hallott róla, hogy ott lakik a világ legszebb királylánya, a napra lehetett nézni, de rá nem, csak épp a kezét nem engedte elnyerni. Ugyanis a királylányt csak is az az ifjú vehette el, aki meg tudta mondani, milyen különleges jegyek vannak a lány bőrén. Bizony rengeteg kérő oda lett a találgatásban, éppen ezért nevezték át az udvart Fekete városra. No, de a vakmerő királyfi fejébe vette, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg az övé nem lesz a gyönyörű szép király kisasszony. Miközben az utcán azon morfondírozott, hogyan kerülhetne a királylány közelébe, megszólította egy öreg ember.
1: Hé, fiam! Csak nem épp jó tanácsra lenne szükséged, hogy a királylány kezét elnyerd? Kérdezte az öreg, aki korábban húga álmában jelent meg.
0: A fiú felpillantott, s épp egy aranyműves háza előtt találta magát. Belépett a műhelybe, ahol az öreg már várta.
1: Látom, helyén van a szíved, hát segítek neked. Reggelre készítek egy ezüst lovat, mely olyan nagy lesz, hogy kényelmesen elférsz benne. Aztán kiviszlek a piacra. te ott fogsz várni a ló belsejében, míg a királylány szobájába nem vitetnek. Mikor pedig leszáll az éj, előbújsz belőle, és megnézed a királylány jegyeit, mondta az öregember, s a fiú szívesen belement a cselbe. Másnap pedig ott állt az ezüst ló, készen az aranyműves udvarán. A királyfi belemászott, majd az öreg a segédeivel kitolta a város főterére. Az egész város a csodájára járt a fényesen csillogó ezüst lónak. De akárhogy próbáltak alkudozni az árából a gazdagabbak, bizony senki sem tudta megvenni. Kisvártatva megjelent a királyi hintó, benne a csodaszép király kisasszonya. És mikor a lány megpillantotta az ezüst lovat, addig kérlelte apját, míg az megvette neki az ezüst fényű lovat. A szobrot rögtön a királylány szobájába vitték, s a fiú addig nem mozdult, míg el nem jött az éjszaka. Akkor óvatosan kinyitotta a ló hasán az ajtót, s kimászott belőle. Oda ment a király kisasszony ágyához, s többé le sem tudta róla venni a szemét, annyira megigézte a szépsége. S bizony, egy csodaszép csillagfény lett a lány homlokán, és kettő a mellkasán. Egyszer csak a királylány kinyitotta a szemét, de sikítani nem tudott, annyira megtetszett neki a fiú. Most már csak azt kellett kitalálni, hogy juttassák ki a királyfit, mielőtt észrevennék a palotában. Végül a királylány kieszelt egy tervet. A fiú visszamászott az ezüst lóba, ő pedig letörte a ló füleit. Így másnap apja kénytelen volt visszaküldeni az aranyműveshez, s az ifjú így észrevétlenül kijutott a palotából. Másnap pedig ment büszkén a királyhoz, hogy felfedje a királylány titkát. A király úgy megörült a királyfinak, hogy a lányát még aznap hozzáadta. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: norėjo ukoje fazėta žiūps. Kukurikų jau regėt, mondja kakasa felket, keljetek fel gyerekek, óvodába menjetek.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, s igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, és így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket. Hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és vígan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, s izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb, töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. S közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára, benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske.

és már futott is az ilyet farkas árkombokron keresztül. A másik két farkaskoma pedig erősen törte a fejét, hogy szabaduljanak meg a kecske és a kospatái közül. Hol késlekedik már az a zsivány? Úgy megéheztem. Megyek is, visszakergetem, mondta a második farkas. Majd felpattant, és egy szempillantás alatt elviharzott. A harmadik farkas tanácstalanul ült a tűz mellett, neki nem jutott eszébe semmi. Annyira rettegett, hogy felfalják a fenevadak, hogy fogta magát, és egy szó nélkül elszaladt. Hát, ha nem érik utol. A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki, szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki! A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

A király kisasszony cipője. Élt egyszer egy csodaszép király kisasszony, aki annyira gyönyörű volt, hogy még a birodalom legtávolabbi csücskéből is csodájára jártak a szépségének. Bizony kérői is akadtak bőven, csak épp a királylánynak nem volt elég jó egyik sem.

0: Pedig jöttek mindenféle hercegek, királyfik, s próbálták édes szavakkal, bókokkal megenyhíteni, de a lány csak gőgösen kinevetett mindenkit. Talán mégis akadt egy, aki tetszett neki, de éppen őt gúnyolta a leginkább. Miután a kérők közül egy sem tudta elnyerni a kevés királylány szívét, végül mindannyian csalódottan távoztak a palotából. Aztán egy nap, mikor a király kisasszony éppen a tükör előtt illegette magát, két apró bolha ugrott be az ablakon, egyenest a lány kezébe. A király kisasszony nagyot sikított örömében, majd fogott egy poharat, és ott szállásolta el az állatokat. Gondosan nevelgette őket, mézes tejjel itatta, és mindenféle finomságokkal etette őket. Addig hízlalta az állatokat, míg a két bolha csak hamar akkorára nőtt, hogy már nem fértek el a vizes pohárban. Akkor a királylánynak eszébe jutott, hogy a bolhák bőre éppen elég lenne egy új pár cipellőre. Hívatta már is a Schustert, és kiadta neki, hogy vegyen méretet a csodaszép új cipőjéhez. Mikor aztán kész lett, a királylány gondolt még egyet, és kihirdette, aki megmondja, miből készült az új pár cipője, annak lesz a felesége. No, erre ismét megtelt a palota kérőkkel. Találgatták, vajon milyen bőrből készülhetett a királylány cipője. Mondtak ők mindenfélét, marhát, rókát, kígyót, de bizony a bolhára egyikük sem gondolt. És akkor a herceg, aki a királylánynak tetszett, kieszelte, hogy álruhában beoson a palotába, és elbújik a király kisasszony szobájában. És addig onnan elő nem jön, míg meg nem tudja, miből készült a cipő. A koldus ruhába öltözött herceg el is bújt az egyik szekrényben, s onnan hallgatózott. Majd este, mikor a királylány lefeküdni készült, jókedvűen mesélte a szobalányának, mi mindent hallott aznap. Meglásd, sosem fogják kitalálni, hogy bolha bőrből készült a cipő, kacagott a lány. És nem is sejtette, hogy a szekrényben ott lapul a herceg, aki elégedetten mosolygott, mikor meghallotta a királylány titkát. Másnap pedig első dolga volt, hogy a király kisasszony elé álljon, és leleplezze a talányt. Drága úrnőm, az a cipő nem lehet másból, mint bolhabőrből, kiáltotta hangosan. A királylány arcáról menten lefagyott a mosoly, mikor meghallotta a jó választ. Hát még mikor megpillantotta a koldust. De a szavát nem szeghette meg, ezért szomorúan csak ennyit mondott. Igazad beszélsz, csavargó, az ígéretemet pedig megtartom. Még ma a feleséged leszek. Rendben van, de előbb vesd le a királyi öltözéked, s védj fel szekényes ruhát, csak akkor leszünk egymáshoz valók. A királylánynak pedig nem volt más választása. Koldus ruhába öltözött, és követte férjét az omladozó kunyhójába. Ott töltötte ezentúl a napjait a kényes király kisasszony, s ha éppen nem főzött vagy takarított, az utcán kellett koldulnia. Hanem egy nap megjelent a kunyhó előtt az egyik földes úr.
1: Hé, te asszony! Megparancsolom, hogy menj a herceg birtokára, s kezdj el azonnal kapálni! Addig onnan el nem jöhetsz, míg az egész földet meg nem művelted.
0: Voltam nagy sírás rívás, de egyebet nem tehetett. Elindult a királylány kapálni a földekre. Eközben férje, a koldus ruhába bújt herceg, visszament a palotájába, magára öltötte díszes ruháját, és felnyergelte legtáltosabb paripáját. Majd kilovagolt a földre, ahol a királylány dolgozott, és addig szitta, hogy micsoda semmire kellő teremtés, míg vacsora idő nem lett. De a gőgös királylány megleckésztetése ekkor még nem ért véget. Mikor a napszámosok asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák a vacsorát, a szolgák mindenkinek ezüst evőeszközt osztottak ki. Közben a herceg megparancsolta az egyik szolgájának, hogy egy ezüst kanalat vacsora után csúsztasson a felesége zsebébe. Vacsora után a szolgálók észrevették, hogy hiányzik az egyik kanál. Ezért mindenkit átkutattak, s végül megtalálták a lánynál az ezüst kanalat. A lány bizonygatta, hogy ő ugyan nem csinált semmit, könyörgött, hogy higgyenek neki, de a katonák nem kegyelmeztek, és azon nyomban tömlözbe vetették. Ám akkor a hercegnek megesett a szíve a sírdogáló leányon, azt gondolta, most már eleget szenvedett. Kinyittatta hát a börtöne ajtaját. Ne sírj most már, kedves feleségem! Én vagyok az, a koldus férjed! A királylány csodálkozva nézett rá. Majd a herceg elmesélt neki minden töviről hegyire. Elmondta, hogyan bújt el, és hallgatta ki a pökhendi királylányt, majd hogyan tanította Móresre. A lány igazán megkönnyebbült, miután meghallgatta a herceg történetét, megbánta ön már rég a kevésségét. Újra királyi pompában volt ezután része, s az igazságos uralkodónak méltó felesége lett.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta: olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki:
3: az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
2: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt:
3: a gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
2: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit eszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebeskötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy Gabócica feliet rá. Ásított, és unottan kérdezte: mi a jó? Az ebéd, Gabócica, az lesz a jó, tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kis fatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, elvitte a Gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a Gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, kitörheti benne a fogát.
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz vacska lesreája. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesreája. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az óvónéni minden nap elmondta a gyerekeknek, hogy ne menjenek a fák közé, csak a tisztáson játszhatnak. Azt beszélték ugyanis a faluban, hogy manók laknak az erdőben, és jobb óvakodni, tartózkodni tőlük. Persze a legtöbb ember csak nevetett ezen. Nem nagyon hittek a manók létezésében, aki meg hitt bennük, azt jól kinevették. A gyerekek egy őszi délelőtt az udvaron énekeltek, és

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovasembernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki, te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni, te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb, azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
0: Csukásmese Rádió. Tisza virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a tisza virág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi tisza virágzásnak. Mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca. De sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tiszavirágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket! Csukásmese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Márton vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek, ezúttal Csukás Istvántól az egyik kedvencemet hoztam el nektek, Pompom meséi közül egy nagyon kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! Órarugó gerincű felpattanó. Pompom bóbiskolt az ágon, egy szép, hosszú ágon, de a fél szemét azért nyitva tartotta, és az útra pislogott, hogy mikor jön már picúr, csak nehogy szem elől tévessze. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy pislogó szőrsapkához. Hát ahogy pislogott, meg bóbiskolt, a nyitva tartott fél szemével végre meglátta picúrt. Rögtön kinyitotta a másik szemét is, jó nagyra nyitotta mind a kettőt, mert picúr elrohant a fa alatt, olyan gyorsan, mint a szélvész. Pompom izgatottan kiabált. Hová rohansz? Miért rohansz? Az iskola megvár. Állj meg, várj meg te is engem. Picúr lelassított és hadarva magyarázott. Hát nem látod, hogy már fél kilenc? Jaj, már nem is fél kilenc, hanem egész kilenc. Elkésem az iskolából, hát nem látod? Pompom kihajolt és megnézte az utcai órát. Várj, várj, rossz órát nézel, vagy rosszul nézed. Ezen az órán még csak fél nyolc. Picúr visszajött, megállt a fa alatt, és abba az irányba nézett, amerre Pompom mutogatott. Az óra valóban fél nyolcat mutatott. Nem értem, morfondírozott picúr. A másik órán kilenc volt. Nem értem. Pompom töprengett, rázta a fejét, tekergette a nyakát, vagyis gondolkozott, majd vidáman a homlokára csapott. Megvan, ez nem lehet más, mint órarugó gerincű felpattanó. Órarugó gerincű micsoda? Csodálkozott picúr. Elkísérhetlek? Majd útközben szép lassan elmesélem. Van idő, rengeteg időnk van. Picúr bólintott, hogy elkísérheti. Pompom picúr fejére ült, mint egy sapka, és szép lassan sétáltak, majd néha megiramodtak, majd megint lassan batyogtak, és jól megnéztek minden órát. Pompom pattogott picúr fején, összehúzta magát, majd felugrott egy picit a levegőbe, majd visszahuppant. Na hát, nem hallottam róla két éve, nem három éve, nem négy éve! Picúr idegesen rázta a fejét. Én pedig egyáltalán nem hallottam róla, se tavaly előtt, és légy szíves, ne pattogj! Pompom pattogott és bocsánat kérően pislogott. Csak mutatom, hogy csinál órarugó gerincű felpattanó. Hogy csinál? Kérdezte picúr. Felpattan, magyarázott Pompom, de előbb összehúzódik, mert olyan hajlékony és rugalmas, mint egy órarugó. Azért is hívják órarugó gerincű felpattanónak, világos? Picúr bólintott, hogy világos. És valahol itt bujkál a környéken. Pompom pislogott, meg tekergőzött, meg leselkedett, meg nézelődött. Majd előre mutatott, és az izgalomtól kicsit rekedten suttogott. Ott van. Hol? Suttogott picúr is, mert rá is átragadt az izgalom. Ott. Látod azt a fiút a két karikával? Az egyik karika órarugó gerincű felpattanó. Figyelték a fiút, aki pálcával ütögette, hajtotta a két karikát. Hallották, hogy csodálkozva dünnyög. Az előbb még csak egy karikám volt, nem baj. Ez a másik egész ügyesnek látszik. Az a másik karika, amelyik egész ügyesnek látszott, figurázott, mókázott, ide-oda gurult, majd kinyúlt, mint egy villamossín, majd hullámzott, mint egy hajcsat, majd boltívet csinált, majd megunta az egészet, felágaskodott, és ugrálva eltűnt a sarkon. Dang, dang, dang. A fiú ámulva nézett, majd legyintett. Láttam én, hogy nem teljesen normális. Majd az első karikájával, amelyik teljesen normális volt, elkarikázott. Pompom suttogva sürgette picúrt. Utána, gyerünk utána! Arra pattog, arra ugrál! Befordultak a saroknál, néztek erre, néztek arra, de nem látták sehol órarugó gerincű felpattanót. Egyszer csak Pompom pisszegett egy halkat. Psz! Azt hiszem, ott van! Hol? Kérdezte picúr. Ott! Figyeld a cukrászinast! Figyelték a cukrászinast, aki feltartott jobb kezében egy gyönyörű, emeletes tortát vitt. Ebben nem volt semmi különös, de az már elég különös volt, hogy a cukrászinas a bal lábával a levegőben lépkedett, vagyis úgy látszott, mert a bal lába nem ért le a földre. Figyeld a bal lábát, suttogta Pompom. Alatta van órarugó gerincű felpattanó. Most már picúr is látta, hogy órarugó gerincű felpattanó kifeszül, mint egy korlát, s rajta lépeget egyensúlyozva a cukrászinas. Majd lelapult teljesen a földre, a cukrászinas egy ideig még a levegőben lépegetett a bal lábával, míg el nem tűnt a sarkon. Fű, törölgette a homlokát Pompom, de azért nem ejtette el a tortát. Nézték, lesték a sarokhoz lapulva, hogy ki lesz órarugó gerincű felpattanó újabb áldozata. Jött egy macska, kényeskedve rakta a lábait, vigyázva, nehogy pocsolyába lépjem. Nem lépett pocsolyába, nem, valami egészen másra lépett. A macska először csak annyit érzett, hogy puhán felemelkedik a levegőbe, és nem elég, hogy felemelkedett a levegőbe, hanem egyszer csak repülni is kezdett. Minden esetre összehúzta magát, összegömbölyödött, mint egy labda. Kívülről nézve olyan is volt, mint egy labda, amint ide-oda pattog.
0: Nyáu!
2: Nyávogott egy keserveset a labda. Biztosan álmodom az egészet, és de rosszat álmodom. Picurék figyelték a nyávogó labdát.

0: rátekeredett a hátsó kerekére, ugyanakkor megfogózkodott a villanyoszlopban, és roppant erővel visszatekerte a hátsó kereket. A teherautó lassan visszafelé gurult. A sofőr csodálkozva hajolt ki az ablakon, hogy mi a csoda történik, de nem látott semmit. Gázt adott, a teherautó elindult, órarugó gerincű felpattanó feltekeredett, s a teherautó megint hátrafelé araszolt. Milyen erős, jegyezte meg elismerően Picúr. Fantasztikus ereje van, pattogott Pompom. Erősebb, mint a svéd acél, erősebb minden acélnál. Az erő még nem minden, töprengette el Picúr egy pillanatra, majd tovább nézték az előre-hátra guruló teherautót. A sofőr már két lábbal nyomta a gázt, mikor órarugó gerincű felpattanó megunta a játékot, elengedte a kereket, s a teherautó kilőtt az utcából. Ekkor egy bajuszos jött ki az egyik házból, szemetes vödröt cipelt, s a kukához battyogott. Órarugó gerincű felpattanó villámgyorsan a kuka alá surrant, s várt csillogó szemmel. A bajuszos odaért, kinyitotta a fedelet, felemelte a vödröt, s önteni akarta a szemetet, mikor a kuka felemelkedett egészen a feje bubjáig. A bajuszos csodálkozva tartotta a vödröt, s kimerett szemmel bámulta a levegőben lebegő kukát. Majd lassan leengedte a vödröt, a kuka leereszkedett a földre.
1: Mi a figyfene ez?
0: Mormogott a bajuszos.
1: Próbáljuk csak meg még egyszer.
0: Megpróbálta még egyszer. Lassan felemelte a vödröt, a kuka is felemelkedett a levegőbe. Így maradtak egy pillanatig, majd a bajuszos leengedte a vödröt, a kuka is visszaült a földre. A bajuszos mérgesen ráncolta a homlokát, majd bevetett egy trükköt. Villámgyorsan emelte fel a vödröt, a kuka is villámgyorsan emelkedett a levegőbe, majd villámgyorsan leengedte a vödröt, a kuka is villámgyorsan leereszkedett.
1: No-no,
0: fenyegette meg a bajuszos a kukát.
1: Viselkedj rendesen, különben elbánok veled.
0: Hirtelen felugrott a kukára, s rácsücsült.
1: Most izegj, most mozogj, frájna kuka, te izgő, mozgó kuka, jaj, jaj, jaj.
0: Azért jajgatott, mert a kuka újra fölemelkedett a levegőbe, de nem elég, hogy fölemelkedett, hanem ugrott is kettőt-hármat, s vele ugrált a bajuszos is, a fedelén csücsülve. Mikor a kuka leért a földre, a bajuszos leugrott, s rémülten visszaszaladt a házba. Órarugó gerincű felpattanó kimászott a kuka alól, vidáman nyújtózott, meg rugózott. Felugrott a levegőbe, s fenéken pöccintett egy verebet, aztán még egyet, aztán még egyet. A verebek csiripelve menekültek az utcából. Egyáltalán mindenki elkerülte ezt az utcát. Jött egy kutya, benézett az utcába, s fejét csóváva eltrappolt. Jött egy macska, benézett az utcába, s mérgesen nyávogva elspurizott. Jött egy másik fiú karikával, benézett az utcába, s gyorsan visszafordulva elkarikázott. Jött egy másik teherautó, benézett az utcába, s pöfögve visszafarolt. Órarugó gerincű felpattanó, elszontyolodva kóvályogott fel alá a kírült utcában. Ekkor a szemben lévő toronyban nagy zengés bongás támadt, recsegés, meg percegés, meg veszett tiktakolás, meg össze-vissza óraütés, mint egy bolond toronyórában. Mindenki oda nézett, s látták, hogy a toronyóra valóban megbolondult. Megbolondult a toronyóra, mutogatott Picúr. Össze-vissza járnak a mutatók. Valami zűr van, az biztos, mormogott Pompom. És itt van ez a foglalkozás nélküli órarugó gerincű felpattanó. Hüm-hüm. Csak jönne már gombócartúr. Ő tudná a megoldást. Órarugó gerincű felpattanó is kíváncsian figyelte a megbolondult toronyórát. De hát ő se tudta még a megoldást, vagyis csak bámészkodott, meg figyelgetett. Végre arra jött Gombóc Artúr, egy nagy bőröndöt cipelt. Ahó, Artúr, te jó, hogy erre jársz, rikkantott Pompom, állj meg egy pillanatra. De csak egy pillanatra, mondta Gombóc Artúr. Új csokoládészállítmány érkezett, oda sietek. Mi a baj? Pompom a megbolondult toronyórára mutogatott, majd a bámészkodó órarugó gerincű felpattanóra. Gombóc Artúr egy pillanat alatt kitalálta a megoldást. Biztos eltört a rugó. No, meg itt van ez a láthatóan munkanélküli órarugó gerincű felpattanó.
1: Világos.
0: Intett órarugó gerincű felpattanónak.
1: Figyelj ide, öcsi, nem akarsz egy jó állást? Egy magas állást, he?
0: De akarok, már úgyis unatkozom.
1: Helyes, akkor pattanj fel oda.
0: Ott az állás.
1: Köszönöm, Gombóc Artúr, pattanok.
0: Sikkantott órarugó gerincű felpattanó. S felpattant a toronyba, megkereste az eltört rugót, kidobta az ablakon, s szépen becsusszant a helyére. Az óra egyből megjavult, egyenletesen tiktakkolt, s a mutatók pontosan mutatták az időt.
2: Jaj, mondta Picúr, mindjárt 8 óra, elkések az iskolából, rohanás!
0: Még elbúcsúztak Gombóc Artúrtól, aki a másik irányba futott a csokoládéért, futtában integettek a toronyóra felé, s rohantak az iskolába.
2: A kapuban

0: apam is elköszönt. Szia, Picúr! Most már tudod, hogy melyik óra a legpontosabb a világon? Tudom, mosolygott Picúr, amelyikben órarugógerincű felpattanó lakik.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Boriban ül a kert.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
4: A napot?
3: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a Balatonon még színház is van? Nem is akármilyen színház. Csukás Színház. Ugyanis a nyarait Csukás István Balatonszárszon töltötte, és ott számos kulturális eseményt szervezett. Csukás bácsi tiszteletére a balatoni település 2011-ben egy színházat hozott létre, ami azóta is működik, és főleg gyermekeknek szóló előadásokat állítanak benne színpadra. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Hát ez a szél mit akar? Mindent kifőtt, kitakar. Ajjajjaj, ajjajjaj, nyakunkon a zivatar.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalaphevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palasz cserepeiből, tűz helyett agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kis malac gurult, és torka szakadtából visított. Ujj, ujj, ujj! Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött.
3: Éhes vagyok, már órák óta nem ettem.
2: Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb.
3: Kukoricalepény, édes, drága kukoricalepény.
2: Fél perc múlva a csámcsogástól vízhangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsog. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbál csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda. Dőlt hátra a kismalac szuszogva, még el is álmosodtam. Manó Falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt.
3: Új, új, új, új.
2: Szent Szilva mag, kiáltott Manó Falvi Manó. Most meg kibántott.
3: Senki,
2: szipákult a kis palac.
3: Csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne.
2: Ejha, hát nincs otthonod?
3: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola.
2: És belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. A derék Manó szíve megesett a kis malacon. Azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola? Maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőség madara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgá hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőség madara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Igar József Péter vagyok, Bicskéről érkeztem, 12 éves vagyok. A vers címe Dóka Péter, férfi dolog.
2: Jaj, micsoda szégyen, mondta a nagyi. Ilyet a családban még sosem. Ilyet még senki. Csak nagyapád meg ne tudja. Biztosan a sok tévézés, meg a furcsa barátaid, akik sose köszönnek. Le is kell ülnöm. Picit szédülök. Nagyon megvisel.
3: Ez az, fiam, mondta nagyapa. A vér nem válik vízzé. Én magam is sokat huncutkodtam. Nagy vagány voltam. Annyi biztos. Igazi fene gyerek.
4: Íres vagabund. Az iskola réme.
2: De a nagyinak egy szót se, mert gyenge a szíve szegénynek.
3: Már megint te, mondta az anyám. Mit kell még elviselnem? Minden fiú ilyen? Miért is nem egy lányt szültem? Egy pici, aranyos, dolgos kislányt. Vehetnék neki cuki ruhát, meg pillangó formájú hajcsattot. Azt a kéket. Tisztára, mint az apád. Jobb, ha neki el sem mondod. Van baja elég.
4: Csak így tovább, fiam, mondta apám. A te korodban én is. Aztán máskor ügyesebben, hogy el ne kapjanak. És másnak ne mondd el, mert ebben a családban csak én értelek meg. Jól jegyezd meg, fiam. Ez férfi dolog.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám kettévágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk, ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au, mondta Bálint. Bizony, au, mondta a doktor bácsi. Röntgenbe veledte kar. Ez egy csúnya szó volt. Csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony. Ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen. Talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna, de ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új dzsontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbe tekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem, és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a struc. Hallgassátok szeretettel!
3: Mihail Pleckovszky. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
2: Élt egyszer két struc fióka. Fúj és fúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére fúj sem volt különb. A struc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit, és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a struc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a struc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után struc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a struc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a struc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg, fúj! Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a struc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A struc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni, de amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott, így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a struc fiókák verseket olvasgattak, meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva struc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját, fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen, fúj. Ama, a struc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót, egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén, fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá, fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy, te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a struc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és struc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama struc mama életének legboldogabb napja.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban.
3: Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Képzeld, mi történt.
5: Na?
4: Ma edzésen nagyon sokat kellett futnunk. Alig állok a lábamon, úgy elfáradtam.
5: Hát, teher alatt nő a pálma.
4: Ez is egy közmondás.
5: Igen, és azt jelenti, hogy a nehéz dolgok leküzdése erősíti, fejleszti az embert.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, Marci bácsi arra tanítja Vackort, hogy az életet komolyan vegye.
2: Oj, haj, hajjajaj! Az iskola kerülésből gyűlik a csöpp piszén pisze a ma bogyos bozontjára 17 kaskányi baj. Eszter néni csak nézett rá, s könny fátyolozta szemét, otthon pedig Mackor papa csapott égtelen zenét. Mackor mama ült a széken, megállt a kötés a kezében, ezért iskola kerülőnk kibömbölte szégyenét. Többé ilyet nem teszek, rendes elsőbés leszek, mert hová jutna a világ, ha eztán a kölyök mackók komolyan elsőbés aprók tekeregni kezdenek.
1: Szól Mackor mama, na jól van, tartsd meg a szavad valóban, rendes gyerek leszel akkor. De most aludj egy kicsinkét, mert vendégségbe mész innét. Orkolász egy kicsit, kölykem. Nehogy álmosan menj, Vackor. Aj, haj, hajjajaj! Egy csapásra eloldalgott Vackor fejétől a baj, mert Maros Donkához mehet. Nála finom mézet ehet, meg minden másféle jókat. Szilvával béled diókat, tengeri herkentyűt, málét, medvecukrot, csokoládét, míg a gyomrát el nem rontja. Mivel hogy születésnapját ma üli meg Maros Donka. Ebéd után horkolászik, azaz aluszik egy picit, s már az ágyáról lemászik. Áll a hideg csap alá, egy kicsit arcára locskol, egy kicsit mancsával pocskol, s útnak indul Donkáikhoz. Ihajlá! Hej, csuhajlá! 20. utca egy alatt Donka ül a teraszon, piros masni a hajában, színtisztára Amazon. Körülötte barátnői, mind vihogva könyököl, Vackor felé integetve hadonász sok kis ököl. Perecet rág Nagy Katalin, de nem közönségeset, mert Rózsi néni sütötte, s miért sütött? Mézeset. Tengeri herkentyűs tállal Péter Márta áldogál. Sni, egy első bés előtte két kézzel markol belőle, mivel Kormos Luca felé billen kezéből a tál. Az a nagy lány, Rózsa Jutka, olyan édes, mint a bukta, s mogyoros buktát eszik. És a piszén-pisze láttán vihánzba kezd mindegyik. Nevetgél Vackor szemébe Gáspár Zsuzsa, s Donát Anna, mint a két csöpp iker volna, kezükben egy szép szál manna. Ott van még az első B-ből a jó, domokos Matyi. Ennyi kedves arcot látva fülig ér Vackorunk szája. Olyan kedve kerekedik, hogy azt a fene jó kedvet nem lehet kimondani. Nagyot rikkant. Hó, hó, hó!
2: Mézet enni volna jó!
1: De akkor egy fa alá néz, s hát kiül a fa alatt Donka papa, Marci bácsi. S vele szemben Jakab bácsi. Kártya csattog a kezükben, csiti-csit-csett, csucsi-csatt. Köszön hangosan a pisze. Marci bácsi int neki.
2: Jó, hogy látlak, csöp híresem. Gyere, válts egy pár szót velem, mert én valamit akarok te tőled megkérdeni. Itt kell halljak. Csavarogtál? A mai tanulás elől eliskoltál?
1: Bíza, most is iszkolt volna. Istenbe lett tiszta méz. De a komoly Marci bácsi, s vele szemben Jakab bácsi, tévetek szemébe néz. Így duruzsol Marci bácsi.
2: A te dolgod tanulás. Ha nem tanulsz, buta maradsz. Aztán csak magadba láss. Mert a tanulás is munka. Azon mód, mint az enyém. Ne halljam, hogy lustálkodik ilyen szép derék legény. Én, öcsém, reggeltől estig almát s körtét árulok. S milyen mennyei csodásat. Szebbet senki nem kívánhat. És hogy milyen olcsón adom, ezen mindig ámulok. Gyere csak a Bosnyák térre. Éjszaka is ott leszek, mert mindenkit munkájáért becsülnek az emberek. Hát tanulj, mert ez a munkád, és jó lenne, ha nem unnád.
1: S most már jöhet az uzsonna, sok csodálatos falat. Ül Backor a többiekkel egy kék napernyő alatt. Esznek, s játszadoznak estig, és elfáradnak nagyon. És még soha nem volt Backor ilyen születésnapon. És fáradtan akkor hazabúklált Backor.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: kérdi.
1: Rózsa, rózsa, mit csinál?
0: A nagyon rókutya kérdi.
1: Májva, májva, mit csinál?

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Meleg kora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó Fürj és Fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves

0: léti cigányok, s a búza szem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búza szem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott 3 nap és 3 éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búza szemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki: most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búza szemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Vasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
3: Boros

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ne csúfold a pulykát, mert ha mérges lesz, könnyen a feleket becsíphet. Ilyenkor próbálj meg elszaladni. Ha nem vagy elég gyors, akkor mondd neki, hogy olé, hát ha táncra perdül.

Szebb a toll, szebb a lába. Rőt tokája szebben lebben, neki telkedj sose ebben. Olé! Olé! Olé! Olé! Mert ha őt meg nem dicséred, elkapja a pulyka méreg. Akkor aztán fuss előle, alfeledbe csíp a csőre.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve.
3: Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett.
2: Mire ideér? Kihűl. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy 2 marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszél, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok,
3: hogy a bendője 100 akú, a tüdeje meg 100 kovács fújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marcon a zsoldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent, e? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd, mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren, most a másik marcon a zsoldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marcon a zsoldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak ért felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos, üres jobb kezét. A suszterinas meg egy óriási csapot a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágás kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik.
2: az összes fánkat, az összes fánkat. Kiáltotta a másik, ellopta, összetörte, kiáltotta az egyik, jaj, kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik, tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét, így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt, mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével Megkereste a király kisasszony. Meg is találta. A végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, és a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylányt, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a Krumpli Bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: a béka király. Hol volt, hol nem volt, élt egy király, kinek olyan gyönyörű leánya volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A világ minden tájékáról jöttek a kérők, de őt bizony egyik sem érdekelte. A király kisasszony napjait a palota melletti tónál töltötte. A nagy hársfa alatti kútnál ücsörgött naphosszat, olvasott, vagy aranygolyójával játszadozott. Ám egy napon túl magasra dobta fel a labdácskáját, nem tudta elkapni, és az beleesett a kútba. A golyó leért a kút fenekére. A királylány fölé hajolt, de bizony nem látott semmit. Olyan mély volt. Szomorúan leült hát egy padra, és sírva fakadt. Ám akkor hirtelen megszólította valaki. Miért búsulsz, kedves király kisasszony? Még a kút mélyén is hallani keserves sírásod. A király kisasszony felkapta a fejét, körülnézett, de nem látott senkit. Egyszer csak egy kövér varangyos békára lett figyelmes, aki éppen a kút falán mászott fel. Te szóltál hozzám az imént? Kérdezte tőle. Bizony én, felelte a béka. Mégis mi bánt, hogy ilyen szomorúan sírdogálsz? Az aranygolyócskám, hüppögött a király kisasszony, beleesett a kútba, talán már sosem látom viszont. És ha azt mondanám, hogy én felhozom neked, mivel hálálnád meg? Kérdezte tőle a varangyos. Megkaphatod drága köveim, ékszereim, a fenséges ruháim, de még az aranykoronám is. Odaadom mindenem, amim van, kérhetsz tőlem bármit. Nem kérek én egyebet, csak hogy a játszópajtásod lehessek. Egy asztalnál, egy tányérból együnk, az ágyadban együtt heverészünk. Ha megígéred, s betartod, beugrom a kútba, és felhozom a játékod, mondta a béka. A királylány nagyon megörült, hogy visszakapja játékát, így hát belement a varangyos alkujába. Úgy lesz minden, ahogy csak szeretnéd. Ám eközben magában azt gondolta. Na persze, még hogy játszópajtások, mi ketten, hisz ő itt él a leveleken. De a béka már le is úszott a kút mélyére, s egy pillanat múlva elő is bukkant, szájában a királylány aranylabdájával. Odaadta a lánynak a golyót, az felkapta, és már futott is vele haza a palotába, hátra sem nézett a csúf békára. Másnap a király és lánya éppen a főasztalnál ebédelt, mikor valaki kopogtatott az ajtón. Kedves királylány, engedd be pajtásod! Habár nem sok kedve volt, de apja parancsára a lány végül kinyitotta az ajtót. De egyből be is csapta, mikor meglátta, hogy a béka az. Ki volt az? Ki nem kívánt vendég nálunk? Kérdezte az öreg király. Hagyja, édesapám, csak egy ronda varangy volt az. És miért keresett téged, kedves lányom? A lánynak nem volt választása, elmesélte hát az egész történetet az apjának. Éppen befejezte, mikor a béka újra bekopogtatott. Kedves királylány, nyiss ajtót! Hát nem tartod be, mit tegnap ígértél? A lány legszívesebben elbújdosott volna, de apja rászólt. Az ígéretet bizony be kell tartani. Menj ajtót nyitni. A király kisasszony, mivel mást nem tehetett, beengedte a békát. Az pedig egy szempillantás alatt fel is ugrott a székre, majd az asztalra. Nem érem el a tányért, tolt közelebb, kedves barátném, kérte a béka. A lánynak nem volt választása, megosztotta tányérját az újdonsült játszópajtásával. Mikor a béka jól lakott, így szólt a királylányhoz. Elfáradtam, kedves királylány, vigyél a szobádba, s fektess a párnádra. A király szigorú arcot vágott. A bajban segített, s te így hálálod meg? Így hát a lány kénytelen kelletlen, de felvitte az állatot a szobájába. Azonban az ágya helyett a sarokban fektette le. Azt ígérted, az ágyadba fektetsz, itt nem kényelmes, mondta a béka. Ezért hát a királylány megfogta a békát, és az ágyára tette. De most már nyugton légy! A béka bemászott a pihe-puha sejemtakaró alá, és hirtelen nyoma veszett. Helyette pedig ott ült az ágy szélén egy csillogó szemű daliás királyfi. A királylány azt sem tudta, hova nézzen, milyen varázslat ez. Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány megátkozott, és békává változtatott. Csak te oldhattad fel a varázslatot, szépséges királylány, mesélte történetét a királyfi. Újra megkérdezem hát, feleségül jössz hozzám, s leszel pajtásom egy életen át? A király kisasszony megörült a lány kérésnek, s igent mondott nyomban. Országra szóló lakodalmukat még aznap meg is tartották. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, 100 virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, még ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vén fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hulla hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban. December szól, gyere már, te kedves kis napsugár!
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Volt egyszer egy kislány, akit Pankának hívtak, és az volt az álma, hogy ő lesz a legszebb a világon. Már kiskorától fogva csodájára jártak az emberek, s ámuldozva dicsérték őt. Panka annyiszor hallgatta, ahogy a felnőttek róla áradoztak, hogy egy napon elkezdte nézegetni magát a tükörben. Kíváncsi volt, hogy mégis mire ez a nagy felhajtás. Egyre több időt töltött saját tükörképével, lassan már többet, mint bárki mással. Nem sokára már ő is olyannak látta magát, mint a felnőttek, a legszebb lánynak a világon. A külseje lett a mindene. Órákig tudott készülődni a fürdőszobában, hogy úgy nézzen ki, mintha csak egy magazinból lépett volna elő. Mindig a legújabb divat szerint öltözködött. Szombatonként anyukájával vásárolni mentek, és soha nem tértek haza üres kézzel. Volt egy kedvenc kirakata, mely úgy csillogott, mint egy másik világ. Minden egyes alkalommal megállt előtte, hosszan álmodozott, elnézte a próbababa csinos kék ruháját, melyet annyira irigyelt. Anyukája ilyenkor elmosolyodott, és csak annyit mondott. Hiszen te így is szebb vagy, mint a világ összes kirakati bábúja. De Pankát nem hagyta nyugodni a csodálatos vitrin, amiben az a tökéletes alak kérette magát. Egyszer én is olyan leszek, mormolta magában sokszor. Mikor születésnapjára megkapta anyukájától a kis kék ruhát, majd elállt a lélegzete. Nem bírt betelni új ajándékával. Esténként alig lehetett leráncigálni róla. Csak azért vette le mégis, nehogy összegyűrődjön alvás közben. Napokig nézegette magát a tükörben, és büszkén nyugtázta. Majdnem olyan szép vagyok, mint a lány a kirakatban. Ám ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé volt megelégedve tükörképével. És mikor eljött a szombat, a vásárlás napja, ő megint ugyanúgy bámulta a bolti vitrint, mint születésnapja előtt. A ruhácskája olyan volt, mint a próbababáé, de az mégis jobban tetszett neki. Akkor vette észre, hogy a bábun sok más is van a ruhák kívül. Nyaklánc, karkötő, fülbevaló, s masni a hajában. Hát ez az! Ez hiányzik nekem! Kiáltott fel hirtelen. Kérlelte anyukáját, hogy vegye meg neki azokat is, de hiába. Otthon szomorkodott, nem találta magát elég csinosnak az ékszerek nélkül. Elhatározta, hogy valahogy megszerzi őket, töprengeni kezdett. Jövő héten úgyis megveszi nekem anyu. Most csak kölcsönveszek tőle egy kis előleget, gondolta magában. Olyan sokszor és olyan meggyőzően ismételgette magának, hogy végül olyat tett, amit addig el sem tudott volna képzelni. Kinyitotta anyukája pénztárcáját, s elcsent onnan pár bankjegyet. Bűntudat martosta kis szívét, mert érezte, hogy rosszat tett. A bolt felé tartva még azon gondolkozott, hogy visszateszi a pénzt, de miután megvette az áhított

egy héttel később a nyakláncot is megszerezte magának, és akkor már szinte eszébe sem jutott, hogy nem helyes, amit tesz. Már csak a masnit kellett megkaparintania ahhoz, hogy szépsége teljes legyen. Elemelt egy kevés pénzt, megvette a szalagot, befűzte a hajába, s még ott a boltban tükörbe nézett. Csodálatos! Kiáltott fel. Most már én vagyok a legszebb! Nem tudott betelni a látvánnyal. Hegykén illegette magát, úgy ragyogott, mint egy király kisasszony. Az idő csak repült, és ő ott állt mozdulatlanul, mint egy próbababa. Észre sem vette, hogy ő maga is bábúvá merevedett. Aztán egyszer csak valami különös dolog történt. Egy rongyos ruhájú kislány lehúzta kezéről a karkötőt, és elszaladt vele. Ő legszívesebben ordított volna, de száját nem tudta szóra nyitni. Nagyon megijedt, el sem tudta képzelni, mi történt vele. Nem sokkal később a rongyos kislány újra megjelent, és elcsente a fülbevalóit és nyakláncát is. Panka utána akart futni, de a lábai nem mozdultak. Csak állt tükörképe előtt, s mosolygott, pedig leginkább sírni támadt volna kedve. Az üveg mögött nagyon furcsa dolgokat látott. Emberek jártak, babakocsit toltak, kutyát sétáltattak, mint ahogy az utcán szokás. Megálltak, nézték őt, aztán tovább indultak. Pankának összeszorult a szíve. Úgy érezte, be van zárva a vitrínbe, mint a kirakati próbababa. Majd megint feltűnt a rongyos kislány. A mosnét is ellopta tőle, és futásnak eredt. Panka olyan mérges lett, hogy újra megelevenedett, és a pimasztolvaj után eredt. Már majdnem szem elől vesztette a bűnöst, de aztán megpillantotta, amint a lány éppen kilép egy zálogház feliratú boltból. Panka követte. A rongyos kislány először betért egy pékségbe, majd rohant tovább. Végül befordult egy sarkon, s belépett egy régi házba. Panka nem mert bekopogni az ajtón. Odalopózott az ablakhoz, s óvatosan bekukucskált. Látta, hogy a tolvaj felszeletel egy kenyeret, s igazságosan szétosztja kis testvérei között. Abban a kopott, szegényes szobában olyan szép arcokat látott, mint még soha. Aztán meglátta az ablakban saját tükörképét is. Szeme könnyes volt, de úgy csillogott, mint egyetlen kirakati bábulé sem. Végre megint igazi kisgyereknek érezte magát. Szomorúan ballagott hazafele, sehogy sem tudta kiverni fejéből a történteket. A következő szombaton anyukája ismét vásárolni hívta, de neki már nem volt kedve hozzá. Csak azért ment, hogy édesanyja ne maradjon egyedül. Amikor a kedvenc kirakata előtt sétáltak, megpillantotta a rongyos kislányt, amint a vitrin előtt áldogált. Lehúzta kezéről a másik karperecét, s óvatosan lejtette a lány háta mögött. Már csak messziről látta, hogy a kislány felveszi a földről az ékszert, s csodálkozva nézegeti. Egy másik kirakatba benézve meglátta saját tükörképét. Soha nem volt még olyan szép.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcs vezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadáztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, amilyenről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor. Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé? Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket. Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni. Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród. Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet.
akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a százvitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dúlnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dúl fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

Csukás Meserádió. Segítsetek a szüleiteknek az otthoni teendőkben. Amikor vége a játéknak, pakoljátok el a játékaitokat a helyükre. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Felicito Zörbe.
1: Előre és hátra. Egy-két hát, egy-két hát. Előre és hátra.
2: Tudor kukac kideríti.
3: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött, Tudor kukac!
4: Sziasztok!
3: A kecskék és a birkák pupillája azért vízszintes téglalap alakú, mert így sokkal jobban látják a körülöttük lévő teret. Vagyis könnyebben észreveszik, ha egy ragadozó állat szeretne lecsapni rájuk. Az egyik legfejlettebb szeme a tintahalnak van. Egy időben észre tudják venni a maguk előtt, illetve a hátuk mögött lévő dolgokat. A baglyok nem tudják mozgatni a szemüket, a fejüket viszont annál inkább. Egyedül nekik csücsül a szemük a fejük elején, a többi madárnak két oldalt helyezkedik el.
2: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
0: Halihó, gyerekek!
7: A mikrofon mögül Réka jelentkezik, vagyis én. És újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Ú, én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
2: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3-at vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mivel a szavak betűkből épülnek föl, ezért illik a betűkről is énekelni egy dalt, hiszen nagyon, de nagyon fontos szerepet játszanak a mi életünkben, úgyhogy jöjjön most ez!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Zeg Zoltán, a patak meséje. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. A patak szélén áldogáló bokor egyszer megkérdezte a locsogó pataktól. Mondd, hová sietsz, hogy sosem állsz meg? Mi dolgod tulajdonképpen? Elmondanám, felelte a kis patak, ha versenyt futnál velem, mert hosszú ez a történet, s nincs időm óra hosszat beszélgetni. De ha akarod, utam végén elmondom a folyóparti fának, s megkérem, hogy üzenje meg neked egy falevélen. A bokor örömmel beleegyezett, s várta, hogy mikor jön meg a falevélre írt üzenet. Nem sokáig kellett várnia, harmadnap odaérkezett a természet postása, a szél, s a bokor ágai közé hajította a folyóparti fa üzenetét. Köszönt is, de nem állt meg, hiszen még messzi út várt rá, erdőkbe, kertekbe, hegyek tetejére vitte a rábízott fa leveleket. A patakparti bokrok kíváncsian hajoltak össze a lombjaikkal, valamennyien tudni akarták, mi van a levélben. De várniuk kellett, míg kisüt a nap, mert bokortársuk már bizony öreg volt, s csak napfénynél tudott olvasni. Mikor aztán a nap kisütött, megtudhatták végre, hogy miért olyan sietős az útja a pataknak. Egyszer régen, nagyon régen, négy testvér élt a földön, négy kis forrás. Nagyon szerették egymást, boldogan éltek együtt a hegytövében, csak azon búsultak, hogy nem vándorolhatják be az egész világot. Öreg barátjuk a hegy azt tanácsolta nekik, hogy az egyik induljon világgá, s ha hazajön, mesélje el a többieknek, hogy mit látott. Így is történt. Nagy búcsúszkodás, sírás, rívás közben útra kelt a kis forrás, miközben a hegy, a szél s az erdő jó tanácsokat kiabáltak utána. De hiába várták, elmúlt egy év, elmúlt kettő, elmúlt három, a forrás még mindig nem tért haza. Amikor aztán a negyedik évben is hiába várták, elhatározták, hogy egyikük elindul, s megkeresi. Igen ám, de hol, merre, mikor már negyedik éve nem hallottak róla semmit. Így töprengtek, szomorkodtak, mikor váratlanul egy madár szállott le hozzájuk, s kéretlenül is megszólalt. Nagy hírt hozok nektek a testvéretekről, akár hiszitek, akár nem, már nem forrás ő, hanem tenger. Olyan nagy és hatalmas, hogy három hét alatt sem tudok átrepülni a partjai között. Ő már nem jöhet többé közétek, de nagyon vágyik utánatok, s ezért arra kér, hogy ti menjetek hozzá. Egyéb sem kellett, az egyik forrás rögtön útra kelt, s ment, amerre a madár vezette. De ő sem jött vissza, sem egy, sem két, sem három év múlva. Helyette is madár jött el a negyedik évben. Akár hiszitek, akár nem, folyó lett a ti testvéretekből. Nagyon vágyik már utánatok, kér, hogy menjetek el hozzá. Amikor idáig ért a bokor az olvasásban, megszólalt a patak. Egy percre megállhatok, a végét már én mondom el. Amikor ezt meghallottam a madártól, én is útra keltem, patakká változtam, s azóta is minden nap elszaladok folyóvá lett testvéremhez. Legkisebb testvérem a forrás üzenetét viszem a folyóhoz, ő pedig a tengerhez. Így élünk mi négyen.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet. Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb sirálylánya. A szépségesen szép ezüst hold. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább ötször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcslévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi, igaz gyöngyöt küldött. Ezüstót belenézett, és meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüsthold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette. Belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána. Ó, jaj! Eltűnt az a víznek fodrába. Bizony, beleesett. Ezüsthold pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. A baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tó fenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholmnak hangja halk volt, tolla sürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tó fenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Á, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen, jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, nézte. Látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általatta. Általatta, általa ám, lett is nagy dínomdám. Dínom

fasztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált négyet, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. Harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: mindig van egy nap a nyaraláson, amikor elered az eső. Ilyenkor a szálláson maradunk és bekuckózunk, és még mit csinálunk? Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál.
1: Hi-ya!

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is hozza!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Egy nemzetközi labdarúgó mérkőzés sorsdöntő pillanatai.
2: One goal, kérdi egy angol. Nincs gól, mert a kapu svéd. Svéd!
3: Dobzódik a szurkoló, ha a csatár nagy gólt lő. Gól ezúttal nem lett, labdához ért egy lett.
1: Szöglet!
4: Száll a labda befele, hajrá fiú, bum bele. Kiabál a sarki hertes, 11-es, 11-es!
3: A cipész meg ó, te, mert a csatár mellé lőtte.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté.
1: Panni.
0: Játszunk valamit.
1: Mindenképpen. Mit?
0: Mondjuk fogócskázzunk.
1: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
0: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
1: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
0: Kitaláljam?
1: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
0: Jó.
1: Rendben, én gondolok.
0: Jó.
1: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
0: Biztosan.
1: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
0: Haj, megvan már.
1: Igen, kitaláltam.
0: Állat.
1: Nem.
0: Tárgy.
1: Igen.
0: Jó, használati tárgy.
1: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
0: Reggel használjuk?
1: Reggel is használhatod.
0: De este is használhatom?
1: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
0: De hogy jön ide a fogmosás?
1: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
0: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
1: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
0: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
1: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
0: Jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
1: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
0: Üvegből?
1: Nem.
0: Műanyagból?
1: Nem.
0: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
1: Márpedig szerintem fából készül.
0: Fából készül, és a fogakhoz van köze.
1: Jó úton haladsz, Panni.
0: Fogkefe? Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
1: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
0: De miért? Esetleg vág?
1: Nem, szúr.
0: Szúr?
1: Ezt kellett volna mondanom.
0: Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
1: Igen, ki fogod találni.
0: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
1: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
0: Sokszor meg szokta szúrni magad?
1: Előfordult már, igen.
0: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
1: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
0: Én kitaláltam.
1: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az irtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember irtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az irtást földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drágaköveket találsz. Annak a drágakőnek 50 000 tallér az ára. ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim. Egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öregember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öregasszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt. Aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel. Hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tópartjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vet vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen, tűvé teszik a palotának minden zegét zugát, az udvart, a kertet, a várost, fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna kereszkedik a király, sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek mindenfelől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket este, éjfél, meg hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj, s feküdjél le, eleget jársz-kelsz, fáradsz úgyis, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik rám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öreg asszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajő, és itthon találja. De az öreg asszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkal, móddal, szép szóval őt is otthon marasztalja az öreg asszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öreg asszony, azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öreg asszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a 2 bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. 3 nap s 3 éjjel folyton ereszkedett lefelé. Akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál. Abban lakott a király legidősebb leánya, éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, és mikor meglátta hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem, hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem, hajnal, de mindjárt jöjj a 7 fejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek. Vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a 7 fejű sárkány, kérdezte hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak 1 icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg 1 icebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, és mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitt a hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban Jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor Hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert Hajnal felkapta a buzogányt, és úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, azzal kiadta a páráját. Ja, Istenem, de örült a király kisasszony. Egyszerében leszaladt a palotából, egy részvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két iccebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két iccebort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három icce bort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három icce bort, és éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett. Szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszeribe megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt Hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szemeszája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely, majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége, a középső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom dánom helyehúja vigasság, hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: A Hajnal című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek, mert hogy előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva, figyelj, hogy...

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.
2: Móra Ferenc, a két forintos. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
3: Mikor én tőlem egyszer kisiskolás koromban azt kérdezte öreg tanítom, hogy mi szeretnél lenni, azt mondtam rá, forintos Gyurka. Hát aztán miért szeretnél te forintos Gyurka lenni, mikor te Pajor Palkó vagy, nevetett a tanítom. Azért, mert engem akkor szidnak meg otthon, ha nem tanulok, forintos Gyurkára pedig akkor haragszanak, mikor tanul. Nem volt pedig ennek a feleset réfa. Magam is ott voltam, mikor forintos Gyurka eldicsekedett az apjának a szép írásával. Ezt nézze meg, édesapám, azt mondta a tanítom, hogy az írásom, mint a meccés, lehet még belőlem íródeák is. Kevély forintos Gergely haragosan lökte el maga elől az irkát. Micsoda bolondság ez már megint? A forintos Gergely fia nem szorult arra, hogy betintázza az ujját. No, akkor én nagyon szerettem volna cserélni forintos Gyurkával. Ráadásul még a nyeletlen bicskámat is nekiadtam volna. Hanem akkor meg nagyon megsajnáltam, mikor engem bevittek a városba tanulni, Gyurka meg otthon maradt malacot őrizni. Pedig még az édesapám is közben járt érte. Vétkezik kell, mert forintos uram, hogy azt a jóeszű gyereket elfogja az iskolából. Elég az, ha írni-olvasni megtanult, dörmögött az öreg forintos. Ám bátor annak se veszi semmi hasznát. Az apja hírből sem ismeri a betűt, mégis megsüvegeli még a földes úr is. És olyan kevélyen nézett apámra, hogy az arcába szaladt tőle a vér. Hanem azért csak úgy csendesen szólt. No, forintos uram, senki se vallott még azzal szégyent, amit tud. A Kelmet fia se lenne azzal kisebb ember, ha tudomány szerezne a gazdagsága mellé. Hát, ahogy így szót váltanak, éppen benyitott az uraság Gáspár hajdúja nagy tisztesség tudással. Forintos uram fölfújta az ábrázatát, nagy leereszkedve kérdezte. Na, mi ott hoztál, Gáspár? Ezt a levélkét hoztam forintos uramnak, tessék elintézni, tisztelteti szépen az uraság, de úgy, hogy már ebéd után ott legyen. Forintos uramnak leesett az álla, de azért csak fölbontotta a levelet, s úgy tett, mintha olvasna. Köszöntetem a nagyságos urat, mondd meg, hogy ebéd után a magam személyében ott leszek. Gáspár hajdú csak lekapta a fejét, aztán fölkapta az egyik kezét is, a másikat is, a szája elé tartotta mind a kettőt, de még úgy is kilátszott, mind a 32 foga olyan jó ízűt nevetett. Már a másik utcába is befordult, de még onnan is behallatszott a nagy jó kedve. Az öreg forintos úgy megmerett, akár a kapuválvány. Mi lelhette ezt a vénembert? Kivette a zsebéből az összegyűrt levelet, kisimogatta a tenyerén, forgatta előre, hátra, csak nem tudott vele mire menni. Utoljára odaintette a fiát. No, tudós úr, most mutasd meg a nagy tudományod, mi van ebben az írásban? Gyurka majd a bőréből bújt ki örömében, hogy a levelet elolvasta. Arra kéri az uraság édesapámat, hogy hajtasson át hozzájuk egy lovat ebéd után. A városba akarnak menni, de megsántult az ostorhegyesük. Kevés forintos Gergely a feje búbjáig elvörösödött. Olyan rengő léptekkel ment a belső szobába, mintha ki se akarna többet jönni. De kisvártatva csak kijött, csöndesen megcírógatta a gyerek szöszke fejét. No, fiacskám, vedd elő a kalamárist. Van-e még benne tinta? Van, apám, mondta a gyerek, csodálkozva emelte apjára a szemét. No, hozzad hamar, sebesen. Levelet írsz az uraságnak. Szépen engedelmet kérsz, hogy délután nem adhatunk lovat, mert nekünk is szükségünk van rá. Beviszlek a városba, beiratlak a nagyiskolába, hogy szégyent ne vaj, mint az édesapád. De így írd ám, érted-e, tudós kis deákom?
2: A két forintos című mesét hallottátok.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Tokár Mátyás vagyok, 12 éves, és Orbán Ottótól hoztam nektek egy verset, aminek azt a címet adta, hogy érdeklődő, és ebben én egy picit magamra ismertem, ugyanis én is hasonlóan szoktam fárasztani a szüleimet, és hát kezdjünk is bele. Apa, figyelj, most kérdezek valamit. Te hallottál róla, hogy ez, ami itt, ez az izé, vagy hogy úgy mondjam, micsoda, ami innen jár le naponta oda, vagyis úgy értem, hogy nem innen, csak itt, és járni ugyan nem jár, ellenben közlekedik. Na, szóval, hogy ez a, tudod már, mire gondolok, ez a bizonyos, nagyon is fontos dolog, ami leginkább akkor, amikor van az a, hogy hívják, persze lehet, hogy máshol is, máskor még inkább, ha valaki példának okáért éppen egy ilyesmit keres, most mitől, hogy már megint ideges?

0: minden apja, neki muzsikálok.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy-hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre álmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod?

0: kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a két leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, beéles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e, te szegén ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegén embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegén ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s aval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagat madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
0: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
2: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt!
0: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
2: Haj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog. aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett. De miért menjek gyalog? Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek.
0: Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
2: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
0: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el.
2: A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett.
0: A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott.
2: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
0: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
2: Azonnal szállj le, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
2: Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
2: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
0: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
3: Beszállás!
0: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
3: Mehetünk!
0: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
1: Ó, végre utazom,
0: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
2: Mi ez?
0: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
2: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
0: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
2: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
2: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
2: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
0: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
1: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
0: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
2: Áhá!
0: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
2: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
0: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
1: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
2: Hogyan? Hát hajón!
0: Fogta a két bőröndöt, és elballagott a kikötőbe.
2: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel?
0: Meglátta a teherdarut.
2: Hogyan? Hát teherdaruval!
0: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott. Mehetünk! Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot. Mehetünk! Nem bír el többet a hajó! A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
2: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
0: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól, ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
2: Hova mentek?
0: Kiáltott fel nekik.
2: Megyünk haza! Vége a télnek!
0: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
4: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
2: Találkozott radírpókkal.
0: De erről majd legközelebb mesélek.
4: Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Csukás Mese Rádió. Adtatok ma már puszit anyának és apának? Ha még nem tettétek meg, ne felejtsétek el. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mikula Péter, világszépítés. A gyógyító puszi, aki elmeséli nektek, Németh Lojzi. Megszólalt a telefon, Berci és én egyszeres tartottunk rá, hogy felvegyük. Én értem oda hamarabb, ami nem tetszett az öcsémnek. Kinyújtotta rám a nyelvét, és csúnyán nézett rám. Én is így tettem, ha már ő ilyen, én is utánoztam. Felvettem a telefont, és beleszóltam.
2: Tessék, Mikó lakás, Mikó Zorka vagyok. Szia Zorka tündér, Ildi vagyok. Hogy vagy?
1: Kérdezte anya testvére.
2: Szia Ildi, köszönöm, jól vagyok. Csak Berci a nyelvét nyújtogatja rám, mert én értem a telefonhoz hamarabb. Különben jól vagyok. Főztem Zsuzsi és Enci bácsinak ebédet. Meséltem nekik, és letettem őket aludni. Azért beszélek ilyen halkan, nehogy felébredjenek. És te jól vagy, Ildi? Mikor jössz hozzánk?
1: Kérdeztem.
2: Köszönöm, meg vagyok, Zorka cica. Mindig jó kedvem lesz, ha hallom a hangod. A jövő héten úgy terveztem, találkozunk, és frizurát csinálunk a babáidnak. Mit szólsz? Aztán Bercivel is építünk valamit Legóból. Mondd meg neki. De most add anyát, légy szíves.
1: Anya, gyere, tesód van a vonalban. Anya mindig olyan huncut hangon telefonál a nővérével, mintha éppen valami csintalan dolgot mesélne el. Ebből is lehet tudni, hogy kivel beszél. De most olyan komoly lett, apa is érezte, hogy valami történhetett. Amikor anya befejezte a beszélgetést, apa kérdően nézett rá. Kórházban van Nagyi, mondta anya. Ugye nincs más dolgunk, és bemegyünk hozzá, nézett kérdően apára. Természetesen, mikor gondoltad, indulhatunk? Kérdezte apa. Minden más dolog megvár, tette hozzá. Anya egy olyan finom, hálás puszit adott apának, amit rögtön irigyelni kezdtem. Azt éreztem, ez a köszönöm, amit anya mondott, valahogy több volt, mint amikor azt köszöni meg, hogy apa segít neki kiteregetni a mosott ruhákat. És a puszi is más volt. Megkérlek, készítsd össze a gyerekeket, és csomagolok néhány fontos dolgot Nagyinak, mondta anya. Apa hozzánk fordult. Gyertek, csipet csapat, öltözzetek. Nagyika kórházba került, viszünk neki egy kis leveskét, gyümölcsöt és egy kis jókedvet is. Tudjátok, a kórház egy olyan hely, ahova akkor kerül az ember, ha elromlik valamije. Ott vannak a doktornénik, bácsik, akik azért dolgoznak, hogy megjavítsák. Berci még játszott volna a katonáival, de úgy kérte meg apa, hogy tegye el a játékait és öltözön, hogy elfelejtett nemet mondani. Felöltöztünk, beültünk az autóba, végig énekeltük az utat, de anya és apa most nem énekeltek velünk. Megérkeztünk a kórház elé, bevonultunk és megkerestük a Nagyika szobáját. Furcsa hely ez a kórház. Mindenki pizsamában van, hálóinkben van. Ha nem doktor vagy látogató. Lehet, hogy mindannyian most ébredtek, vagy talán pizsi-dizsi lesz a kórházban. Arra értünk ide. A szobában nem csak Nagyi volt, hanem rajta kívül még három néni készült a pizsi-dizsire. Nagyon meglepődött Nagyika, amikor meglátott minket. Mindenkit megpuszilt, és bemutatott a szobatársainak. Először anyával szeretett volna beszélni. Addig mi kimentünk a folyosóra apával és Bercivel. Biztos titkolóznak, mondta Berci. Ugye apa, nem szép dolog titkolózni, folytatta. Ha titkolóznak, akkor csak valami fenséges sütemény receptje lehet a titok tárgya, mondta apa. Az pedig meglepetés, tehát nem kell tudnunk róla. De az is lehet, hogy a Nagyi egyenként akarja elmesélni nekünk, milyen kalandok várnak rá ebben a kórházban. Nem tudhatjuk, de azt javaslom, várjuk ki a végét, majd megtudjuk. Minden jó, ha a vége jó, mondtam a sajokban. Ekkor kinyílt az ajtó, anya állt ott, behívott minket. Én elmegyek beszélni a doktornénivel, addig átadom nektek Nagyikát, mondta. Gyertek szépségeim, hagy öleljelek meg benneteket, hagy nyomjak egy cuppanost az orcátokra, drága jó atyátok addig sétál egyet anyával. Gyere Berci vitéz, hogy vannak a katonáid? Zorka szívem, hadd gyönyörködjek azokban a tengerkék szemeidben. Berci elmesélte, hogy indiánokkal harcoltak a katonái, és éppen győzelemre álltak, amikor eljöttek ide, és azt is, hogy Borzsa kutyát megugatta egy tréfás kedvű bácsi. Nagyon mókás volt, ahogy ugatták egymást. Ezen nagyokat kacogott Nagyi, de még szobatársai is. Milyenek a fiúk? Így az én öcsém is, ahogy befejezte a mondókáját, elvonult megkeresni anyáikat. Én ezt egy cseppet se bántam, hiszen alig vártam már, hogy sorra kerüljek Nagyinál. Elővettem a doktor felszerelésemet, amit még otthon csempésztem be a zsebembe, hogy megvizsgáljam és meg is gyógyítom Nagyikát. Volt nagy csodálkozás a szobában, azt mondták a nénik. csípjétek meg, nem hiszek a szememnek, sárgulok az irigységtől. Ilonkám, hogy ilyen unokád van? Te Zorka, te, nem is te volnál, ha nem találtál volna ki valami meglepetést a számomra, mondta a Nagyi. Nem mozogj, Nagyika, mondtam, meghallgatom a szívedet, sóhajts még, még. Na, még egyet, jól van, jó szívű vagy, társ ki a szád, mondd, a torkod is rendben van, de azért egy hétig ne egyél fagyit, s ne igyál hideg, mága szörpöt. Mindenkit is megvizsgálnál, Orka, viccelődtek a szobatársnénik. Nem lehet, mentette ki Nagyik az Orka, nagyon elfoglalt, időpontot kell kérni tőle. Ezen osztályot nevettek, vidám csapat lehetne így együtt. Ekkor váratlanul egy ismeretlen hang szólt hozzám a hátam mögül. Látom, körültekintően vizsgáltad meg a beteget, kedves kollégina. Hogy szólíthatlak? Az én nevem Szilvi doktornéni, mondta, és a kezét nyújtotta felém egy helyes, fehér köpenyes néni. Úgy látom, nagyon jó viszonyban vagy a kedves beteggel. Kicsit megszeppentem, de arra gondoltam, amit a szüleim tanítottak, kedvesen kell válaszolni, ha kérdeznek. Szia, doktornéni, én Zorka vagyok, Mikó Zorka, ő pedig a Nagyikám, anyukám anyukája. Mondtam, és nyújtottam a kezet én is a doktornéninek. Örülök, Zorka, hogy megismertelek. Megnézhetem az orvosi eszközeidet, kérdezte. Kicsit elszégyeltem magam. Ez csak játék, feleltem. Teljesen rendben van. Nekem is hasonló volt gyerekkoromban. Azzal vizsgáltam, gyógyítottam a babáimat, és szüleimet, ha hagyták. El is hoztam volna ide a kórházba, de már ki tudja, hol maradtak el tőlem. Itt kaptam felnőtt orvosi táskát. Megnézed? Vagy inkább maradsz most a nagymamáddal, kérdezte a doktornéni. Ide figyelj, Zorka, szeretnék valamit megosztani veled. Van egy új orvosi felfedezés, elmondanám neked, mit szólsz, folytatta a doktornéni. Nem titkos, kérdeztem vissza. Elmondhatod nekem? Igen, azt hiszem. Azt a lelkemre kötötték, hogy csak olyanoknak mondjam el, akik kizárólag jóra használják ezt a legújabb titkos felfedezést. Akik tiszta szívükből gyógyítanak. Aki nem olyan jó szívű, mint te, Zorka, az többet árthat, mint használhat vele, ezért te sem mondd el akárkinek. Megígéred? Ha igen, beavatlak ebbe a nagy titokba. Anyának elmondhatom? Kérdeztem. Igen, édesanyád is jó szívű asszony, mosolyog a szeme, mint a tied, válaszolta a doktornéni. És apának? Faggatoztam. Neki is. Ahogy mesélt róla a nagymamád, ő is mókamester. A mókamesterek is orvosok, a játékkal gyógyítanak. Akkor jól mondtam, és kíváncsian néztem a doktornénire. Hajolj közelebb, Zorka, mondta, s egész halkan, hogy más ne is hallja, a fülembe súgta. Ez az ősi módszer, amit újra megtaláltak a tudósok, a gyógyító puszi. Úgy működik, ha a beteg valaki, aki fontos neked, és ott lakik a szívedben, akkor a szíved összes melegével, szeretetével meg kell ölelned. Csak finoman, hogy érezze, ez egy olyan legbelülről jövő meleg ölelés. És egy gyógyító finom puha puszit kell elhelyezned az orcáján, miközben azt mondod, gyógyulj meg, Nagyika, vagy apucika. Ha ezt teszed, őszintén, legszebb érzéseddel, a gyógyító puszi és a gyógyító gondolat felgyorsítja a gyógyulást. Megjegyezted, Zorka? Azt hiszem, igen, feleltem. Akkor nincs más hátra, próbáld ki, csak bátran. Ekkor Szilvi doktornénire néztem. Nagyon bíztatóan nézett vissza rám. Biztos a nézésével is tud gyógyítani, gondoltam. Rajta. Szívmeleg szeretettel, finom öleléssel, puha gyógyító puszi, bízz magadban. Felmelegítettem a szívem, ahogy a doktornéni mondta. Feltérdeltem az ágyra, és nagyon megöleltem Nagyit. És amikor már éreztem, hogy elkészült bennem a gyógyító puszi, puhán az arcához érintettem a számat, gyógyító puszit adtam, és azt mondtam, gyógyulj meg, Nagyika. Nem szólt semmit. Csak egy hatalmas vízcsepp gördült le a szeméből. Elengedtem az ölelést, elvettem az ajkaimat a Nagyi arcáról, leszálltam az ágyról, és azt figyeltem, vajon hatott-e már a gyógyító puszi. Meg is kérdeztem tőle. Ugye, Nagyika, már jobban érzed magad? Érzed, hogy gyógyulsz már? Nem mondott semmit, csak olyan vizes szemmel, szép mosolyával rám nézett és bólogatott.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Mesélj.
1: Anyukám azt mondta nekem, hogy ne egyek annyi csokoládét, mert elromlik a fogam. Tudod, én utálom a fogmosást, ezért egy hétig nem is ettem csokoládét, hogy ne kelljen fogat mosnom, de ma olyan finom csokoládét kaptam, hogy az egész táblával megettem, és most nagyon fáj a hasam.
2: Bizony, átestél a ló túloldalára.
1: Ez mit jelent?
2: Akkor szoktuk ezt mondani, amikor valaki meggondolatlanul cselekszik és túlzásokba esik, aminek esetleg a rossz következménye lesz. Inkább egyél olykor kevesebbet, cserébe viszont mos fogat. Mit szólsz?
1: Azt hiszem, igazad van. Legközelebb megfogadom anyu tanácsát, és nem eszem ennyi csokoládét.
2: Ez egy bölcs gondolat. Így a fogad sem fog fájni, és a pocakot sem.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb maci lány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
4: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
5: Gyönyörű,
3: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
5: Zsupsz! Fáj?
3: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
4: Á, dehogy!
3: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. ebédidőig játszottak. Akkor Maci Saci rugott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
4: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci Bocs, és azonnal ott termett.
3: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci Saci is leült, és segített neki enni.
4: Ebédszünet! Ebédszünet!
3: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci Saci és Maci Bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
4: Hát ti hol jártatok?
3: Kérdezték a medve papák.
4: Fociztunk,
3: mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
4: Ott veszett el,
3: mondta egy kisfiú a papájának.
4: Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
3: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
4: Biztosan a labdáját keresi,
3: súgta Maci Saci medve Bocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
4: Ott van, ott van!
3: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt.
4: Mennyi málnát szedtetek?
3: Kíváncsiskodott medve mama, amikor beléptek a házba.
4: Sokat!
3: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
4: Itt!
3: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medve mamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
1: Nagyon fáradtnak érezte magát.
3: De jóleső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancsinelló. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
2: Élit?
1: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancsinelló. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. Micsoda? A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok gyerekek! Csőre Gábor vagyok. Most egy mesét olvasok fel nektek. A vitéz kisegér, Eszkimó mese. Óriási lapulevél alatt üldögélt a kisegér. Arra ment egy ember. Nem láthatták egymást. Egyikük túlságosan nagyra, a másikuk meg túlságosan kicsire nőtt. De a kisegér hallotta, hogy az ember egy dalocskát dúdolgatott. Az emberről dalokat énekelnek, meséket mondanak, rólunk meg szót sem ejtenek. Vajon miért van ez? Törte a fejét az egérke. Belőlük hősök lesznek, se szeri, se száma a jó birkózóknak, a gyorslábú futóknak, a biztos kezű lövészeknek, vadásznak, a vitézekről nem is szólva. Mit kellene véghez vinnem, hogy rólam is énekeljenek és meséljenek? Itt van például ez a fa. Átrágom a törzsét, aztán elvonszolom arra a magas dombra. Rágni kezdte az egérke a fát. Sokáig rágcsálta körbe-körbe, míg elkészült a munkával. Átnyalábolta a fatörzset, és ide-oda ráncigálta. Hú, ruk! De a fa meg se moccant. Újból rágcsálni kezdte. Hú, ruk! A fa recsent egy nagyot, aztán eldőlt. A kisegér ilyetében behunyta a szemét, így csak később látta meg, hogy fa helyett egy fűszálat döntött ki. Szomorú lett a kisegér, nagyon bántotta a dolog. Még jó, hogy az emberek nem látták ezt a hőstettét. Jót nevettek volna. De mit tegyek, hogy híressé váljak? Töprengett újra. Ment, mendegélt a kisegér a tundrán és gondolkodott. Amint leereszkedett egy hegyről, nagy tavak láncát pillantotta meg. Mi lenne, ha átúsznék egy ilyen tavat? A túlsó parton megszáríthatnám a bundámat meg a csizmámat. Az arra járó emberek azt mondanák majd egymásnak, amikor meglátnának, ez aztán az úszó, de még milyen úszó? Átúszta a kisegér a tavat. Nem volt könnyű dolga, néhányszor elmerült, ilyenkor nyelte a vizet, majdnem megfulladt. De mégis kievickélt a partra. Szárítgatta az egérke a bundáját, meg a csizmáját, és örvendezett. Ekkor történt, hogy egy vadász odament a tóhoz, és átlépte, anélkül, hogy észrevette volna a vitézúszót. Lába nyomán ugyanolyan tavak keletkeztek, mint amilyet épp az imént úszott át a kisegér. Lépeget az ember, nyomot hagy a földben, a mélyedés pedig megtelik vízzel. Most már egy második tó is kígyózott a tundrán. Szomorú lett nagyon a kisegér. Leült a tóparton, belebújt a bundájába, felhúzta a csizmáját, azután tovább ballagott. Ment, mendegélt, egyszer csak egy dombra bukkant. Megállt előtte, és így okoskodott. Megmászni, túl magas, bejárni, túl tágas. Azzal a hátára kapta a dombot. Vitte, vitte, egészen a tengerpartig, annak is a legmagasabb csücskéig. Most már igazi hős vagyok, kiáltotta el magát.

0: nevezték Egérhorta hegynek.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A fehér kígyó. Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvált.

0: és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jajveszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket, ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett. A megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk 7 országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt. Miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte. Messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollad borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kiutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárnyaládugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik a helyet, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, mit keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Háztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba, egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdőt tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mokás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdosta az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett, a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imitamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott. Azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét. De a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaratni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet! De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát, és akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem menni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, Én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni. Teknyős Lajos vagyok Budapestről. Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
2: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
2: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
1: Azt hiszem, valami mesét álmodtam. Most nem tudom, mi lett a vége.
2: Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
3: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
1: De mi lesz az én mesémmel?
2: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
1: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
0: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: Csukás Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok, mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jókedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. immár a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűzfénye, a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
5: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öregapám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
6: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
5: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok. A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
7: Miau, miau, miau, ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
5: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
7: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
5: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
7: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
5: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
7: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
5: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
7: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
5: Aztán vágtázott is egy kört a kertben, azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt rebegi.
7: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
5: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
8: Mosolyt ide félre, bú!
5: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
7: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
5: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
9: Gigaga, mosolyodra várunk már.
5: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
7: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
5: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy, mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
10: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
5: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad,
7: Újra jó lesz, fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én mesém is tovább tartott volna.
4: Csukás Mese Rádió.
11: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajó típusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte száll rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
4: Csukás Mese Rádió.

0: Meséses estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, most Mikola Péter Borcsa a Mi Kutyánk című meséje következik, de előtte mesélek röviden nektek arról, hogy nekem van Zsömi. Az én kutyám, illetve a mi kutyánk, ő ismert, hogy családtag, tehát a család kutyája, és egy hihetetlen, szelíd, kedves, aranyos és rettentően mozgásigényes kiskutya, immár 5 éves, nem is annyira pici, de hát 6-7 hetes kora óta van nálunk, tehát akkor elfért a vállamon. Nagyon szeretem, nagyon sokat járunk, én vagyok úgymond a falka vezér, azt arra szokták mondani, hogy a falka vezére hallgat legjobban a kutya. Ez még abból az időből származik, amikor úgy farkasok voltak, és ott ugye a farkasok falkában járnak, és ott mindig volt egy vezérfarkas. És amikor az emberek befogadták a kutyát, házi kedvencnek megmaradt ez az elnevezés. Tehát, ha mondok neki bármit, akkor ő hallgat rá, vagy sem, nagyon szeretem. Ha nem hallgat rám, akkor is. Szóval vannak saját tapasztalataim, képzeljétek, minden este megyünk egy órát sétálni. Bár már felszántotta a kertet, volt alagút, mindent csinált, mindent ellopott, mikor pici volt. De aztán megkomolyodott. No, ez a mese is nagyjából erről szól, hiszen van benne papucstolvajkodás, van benne harapó művészet, és egy pici csendháborítás. No, ha felkészültetek, akkor olvasom is. Jó? Tehát, Mikola Péter, Borcsa a mi kutyánk. Van egy pajkos kiskutyánk, Borcsa a neve, családunk kutyatagja. Nagyon szeretjük, de ő még jobban szeret minket. Ezt onnan lehet tudni, hogy lelkesen ugrál és csahol, amikor hazaérünk. Körbe-körbe szaladgál körülöttünk, vigyorogva örömtáncot jár. Mi is örülünk neki, soha nem mulasztjuk el megsimogatni és megdícsérni, de nem járunk örömtáncot. Egyszer megpróbáltam én is körbe táncolni őt, de hamar kiderült, Borcsa jobb az örömtáncban, és én hamar meguntam a dolgot. A mi kutyánk nem átlagos kutya. Papucstolvaj, harapó művész, haramia, csendháborító és nagy bohóc. Papucstolvaj, mert ha nem találod a papucsod, biztos lehetsz benne, hogy ő volt, aki eldugta. Harapó művész, mert élvezettel harabdál, ha csontot kap, játékosan, ha a sípuló labdája kerül a szájába. És egészen puhán, barátian harabdálja apa vagy az én kezemet. Ha azt szeretné, menjünk vele játszani. Csendháborító, ha korán kell és unatkozik. Vagy arra téved egy kóborkutya, akivel szeretne kutyálkodni. Ilyenkor felcsahol minket, és sajnos a szomszédokat is. Ezt a korai ébredést a szomszédok sokkal nehezebben viselik, mint mi. Szelíden, de érezhető szemrehányással szokták tudtunkra adni, hogy ők még aludtak volna. Nagy bohóc is Borcsa. Van, hogy a farkát kergeti, eszeveszett módon pörög-forog, máskor bukfencezik a fűben, vagy ugrál örömében. Ha ránézel, te is láthatod, hogy vigyorra áll a szája. Amikor meghozta apa a 8 hetes Borcsát, annyira meglepődtünk Bercivel, hogy egy ideig meg sem tudtunk szólalni. Azután úgy sikítottunk örömünkben, ahogy a szánkon kifért. Pici volt, annyira pici, hogy beleférte a sapkámba. Pöcse csupa sejmes puhaság. Nem tudtunk betelni vele. Simogattuk, gyömöszöltük egész nap. Cérna hangján így csaholt. Hangszínében inkább a macska nyávogáshoz hasonlított, csak a dallama után lehetett tudni, hogy kutya adja ki a hangot. Annyira nevettünk rajta, de annyira, hogy alig tudtuk abba hagyni. Szerencsére nem sértődött meg. Szaladt utánunk aprócska lábaival, néha elhasalt, csodálkozott egy kicsit, majd rövid idő után újra utánunk kerett. Hegyes fogacskáival harabdált minket, ahol ért. Mindenhol. Nem fájt, csak kicsit. De nagyobb volt az örömünk, mint a fájdalmunk. Eleinte a lakásban csurgatott és pottyantott. Szagolni valóit nem győztük takarítani. Lassan azonban megtanulta, hogy ha ilyen szagos dolga akad, akkor ki kell, hogy kéreckedjen az udvarra. Ha kiengedtük és sikeresen elvégezte a dolgát, akkor jutalomfalatot kapott. Milyen rafinált volt a mi kiskutyánk, naponta többször kikéreckedett. Leguggolt, hátranézett, ártatlan képpel, és pisilés nélkül jelentkezett a jutalomfalatért. Azt gondolta a kis rossz csont, hogy a kikéreckedésért és guggolásért kapja a finomságokat. Anya azt szokta mondani. Bocsá, egy olyan házőrző, aki leültetné a betörőt a legkényelmesebb fotelba, főzne neki egy kávét, és megmutatná neki, hol tartjuk az ékszereket, meg a velős csontot. Apa ilyenkor hozzáteszi. De legalább utána pontos személyleírást adna a betörőről. Amióta megvan a mi kiskutyánk, barátunk, játszótársunk Borcsa, a fogócska a kedvenc játékunk. Mi elszaladunk előle Bercivel, ő pedig nagyukat szökelve, farkcsóválva lohol utánunk. Akkor van bajban, ha futás közben ketté válunk, és egyikünk balra, másikunk jobbra fut. Ilyenkor egy ideig tétovázik. Nem tudja ki.

0: tekintettel vizslatott. Azt kérdezte a nézésével.
1: Hát te meg mit keresel a házamban?
0: Jól van, nem akarom elvenni a helyed. Ne nézz így rám, mondtam neki. Ő még mindig csodálkozva nézett rám. Közben Berci is megérkezett.
1: Zorka, te bemásztál Borcsa házába?
0: Kérdezte.
1: Gyere már ki, én is ki szeretném próbálni.
0: Ezt már nem hagyhatta a mi kutyánk, és Berci elé tolakodva visszafoglalta a házát. Gyanakvó tekintettel nézett vissza ránk. Nagyon vicces volt. Próbáltuk kicsalogatni, de nem mozdult. Kíváncsian figyelte, mire készülünk. Csak akkor jött elő, amikor olyan messze mentünk már tőle, hogy csak a hangunkat hallhatta, ahogy a nevét kiabáltuk. Berci persze nem adta fel. Szerette volna kipróbálni, milyen lehet a kutyaházban. Borcsa figyelmét lekötöttem a kedvenc labdájával, amíg a tesó is bemászott az ólba.
2: Hamar megunta, mert rövid időn belül visszajött hozzánk, és kicsit csalódottan azt mondta.
0: Inkább maradok a saját ágyamnál.
3: Berci, gyere, hajolj közelebb. Szeretnék neked súgni valamit úgy, hogy ne hallja meg Borcsa. Képzeld, amíg vártam rátok, megkóstoltam a kutyakaját.
1: Fúj!
4: Nagyon rossz volt. Nem is értem, mit szeret rajta. Ehetetlen.
3: De el nem mondd apáiknak, mert aki kotyogod, én is bejárullak, hogy zokniban aludtál a múltkor.
5: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Na annyit azért segítek, bal kézzel fogunk kezdeni. Ha szembe álltok velem, akkor

0: és szívem szerint csinálná még. Várom, remélem, hogy mindenki felfrissül. Rázzuk le gyorsan a kezünket. Ugyan jól esik. Rázzuk le a lábunkat. És kifújjuk a levegőt, hogy...
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kérkedő medve. Napsütéses tavaszi reggelre ébredt az erdő állatserege. Már megjelentek a fák első hajtásai, és az állatok is felébredtek a téli álmukból. A róka papa már hajnal óta talpon volt, élelmet keresett, hogy legyen mit ennie a kölyköknek reggelire. Éppen egy nyúl nyomára bukkant, mikor valami nezt hallott a közelben. Elbújt egy bokor mögé, és onnan figyelte, amint a medve magában beszél.
1: Én vagyok a legerősebb és legbátrabb a világon, nem érdek én meg senkitől,
0: üvöltötte a medve, és közben a mellét verte. A róka meg azt gondolta magában, épp itt az ideje, hogy valaki móresre tanítsa ezt a melákot. Majd megtudja, hogy van, aki nála is erősebb. És előbújt a bokorból. Oda ment a medvéhez, és kedvesen megszólította. Jó napot, medve uraság! Nem akarlak zavarni, csak az imént meghallottam, ahogy magadban beszéltél.
1: Igen, épp most láttam el a baját a nyúlnak. Szemtelen volt velem, hát helyre tettem. Mégiscsak én vagyok a legerősebb a világon,
0: válaszolta a medve. Az nem lehet. Én tudok valakit, aki nálad is erősebb, mondta a róka, de a medve nem akart hinni neki.
1: Na persze, és mégis ki az? Kérdezte gúnyosan.
0: Hát az ember, válaszolta a róka. De a medve továbbra is kételkedett, ezért a róka kieszelt egy tervet. Gyere, medvekoma, bújjunk el abba a bokorba az országút mellett. Várunk, s majd, ha jön az ember, meglátod, hogy egy kézzel elbír veled. A róka addig mondta magáét, míg kíváncsivá tette a medvét. Együtt elbújtak a bokorban, hogy meglessék azt a híres embert, aki félkézzel elbánik bárkivel. Amíg ott üldögéltek, egyszer csak arra tévedt egy öreg ember. Alig bírt menni, épp hogy csak botorkálni tudott, csoda, hogy a ráncai alól kilátott.
1: Ő lenne az, róka koma, kérdezte meglepetten a medve.
0: Dehogy, legyintett a róka. Egyszer az volt, de már megöregedett és a felére töpörödött. Várjunk csak tovább, intette nyugalomra. Már órák óta várakoztak a lombok között, a medve már éppen elbóbiskolt, mikor a róka oldalba bökte. El ne aludj! Nézd, valaki erre jön az úton! A medve megtörölte álmos szemeit, és feszülten figyelt, hát ha a félelmetes ember jön végre. Ám helyette egy kisfiú jött labdáját dobálva, épp hogy a hatodik életévét betölthette.
1: Ugye nem ez a kis törpe az, aki engem le fog győzni? Nevetett a medve.
0: Dehogy, kedves barátom! Ő majd csak ember lesz egyszer. Várjunk még egy kicsit. A medve végül ott maradt, de mikor már a nap is lemenőben volt, ő is egyre türelmetlenebb lett. Már éppen szedte volna a sátorfáját, mikor a róka elkiáltotta magát. Nézd csak! Ott van! A medve oda pillantott, és az úton egy ifjú közeledett feléjük, délceg paripáján, kezében egy díszes íjjal.
1: Most majd megmutatom, ki az erősebb,
0: mondta a medve, és kiugrott a bokorból. Két lábra állt a fenevad, és a mellét verve bömbölt, s közben fogait vicsorgatta. A ló megijedt az óriási állattól, és felágaskodott, de a vadász nem vesztette el a fejét, és visszarántotta a lovát. Megfogta az íját, elővette nyilat a tarsójából, és egyedesen a medve két szeme közé célzott. Majd lőtt. A nyíl végül csak súrolta a medvét, de az annyira megijedt, hogy menten eliszkult. Mikor a róka meglátta, kárörvendve oda kiáltott. Hát te meg hova sietsz? Végre itt van az ember. De a medve rá se nézett, csak futott, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy a ravaszdi róka Móresre tanította a medvét. Az pedig szégyenében inkább elbújdosott, és nem hencegett többé.

0: erős elő.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés sorozatok a Csugás Mese Rádióban. Halmesék. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
1: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok, tartsatok velem, négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Beh Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Házikó a tónál. A nagyszülők már nagyon várták Ellát és Rozit. Nagymama bodzavirág palacsintát sütött érkezésük örömére. A lányok rögtön neki is fogtak a finom csemegének a tóparton álló házikó tágas teraszán. Nagypapa baracklekvárt kanalazott a tányérokra, nagymama citromfűves levendula szörpöt töltött a poharakba. Az ízletes nyalánkság elfogyasztása után a lányok elköszöntek az anyukájuktól, aki visszaindult dolgozni a városba. Pedig szíve szerint még maradt volna néhány órát a ház szellős, árnyas teraszán, mely a tó felé nyúlt, szinte egyé vált a természettel. A kis ház és a környezete a lányok kedvenc helye volt. Születésük óta sok időt töltöttek a tó melletti telken. Itt a természet közepén tudtak igazán feltöltődni. A szabadban töltött órák mindig gondtalanul teltek, a játékoknak csak a képzeletük szabott határt. A ház terasza a nappaliból nyílt, ami egyben a konyha és az étkező is volt. A konyhában mindig sült vagy főtt valami finomság. A nagy étkezőasztal nem csak az evés színtere volt, itt lehetett télen mézes kalácsot szaggatni, tavasszal húsvéti tojást festeni, egész évben színezni, festeni, alkotni. A nappaliból nyíli hálószoba felett egy apró galéria kapott helyet, ahová létrán lehetett felmászni. Ez volt Ella és Rozi birodalma, ahol babázni és legózni szoktak. A házikó különlegesség abban rejlett, hogy a tavacska partjára épült, a bejárattól pár méterre pedig már az áttetsző vízű, keskeny medrű folyó, a fűzfa csatorna vize csillogott a júniusi napfényben. Ez a hely maga volt a paradicsom. Nagymama és nagypapa évek óta éltek itt, szinte minden idejüket a telek gondozásával töltötték. A közel 3 hektáros terület körül szántóföldek terültek el. Az idevezető göcsörtös földúton csak néhány horgász és földjét művelő gazda közlekedett. A telek közepén egy 200 méter hosszú, 30 méter széles tó feküdt, számtalan élőlénynek adva otthont. A tavat nád és sás vette körül, kivéve azokat a helyeket, ahol a nagypapa kitisztította a partot. A háztól kelet felé állt a pici horgászház, mögötte a tűzfatároló és a baromfi udvar. Nyugatra egy apróska strand, játszótér pókhintával, trambulinnal és gyűrűhintával. Mellette hatalmas, veteményes gyümölcsös terült el. A tó partját sűrű erdő borította, nagypapa minden évben újabb és újabb facsemetéket ültetett ide. Ezek többsége már a hatalmasra nőtt, vadregényessé téve ezt a részt. Olyan fákat választott, amelyek jól érzik magukat a vizes helyen. Enyves éger, fehér fűz, fehér nyár, fekete nyár, szél, fekete dió, juhar és szomorú fűz váltotta egymást. Sok fa törzsén madár odú díszelget, melyben szívesen fészkeltek a csuszkák, a kék cinegék és a széncinkék. Kerítés sehol nem volt, mert szabad járást akartak biztosítani az itt élő vadállatoknak. Pontosabban szólva volt, de csak szúros bokrokból és fákból. A növénykerítés az emberek számára áthatolhatatlan volt, a nyulaknak, őzeknek, rágcsálóknak, madaraknak viszont nem jelentett akadályt. Része volt a keskeny levelű ezüstfa, másik nevén olajfűz és a fehér akácfa, amelynek májusban nyíló illatos virágai igen kedveltek a méhek körében. A szúrós ágú fák mellett még szúrósabb bokorcsoportok nőttek, homoktövis, csipkebogyó és tűztövis. A kis erdőben sokszor lehetett látni őzeket, mezei nyulakat, borsot, rókát. Ha napközben erre sétált az ember, szinte biztos, hogy felzavart egy-egy fácánpárt, amely a bokrok tövében tanyázott. Éjszaka sok apró emlős boszorgott erre, vadászatra induló sünök, cickányok, mezei pockok és nyestek.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
2: Köszöntelek benneteket, én Berkési Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Bálint Ágnes, megint mazsola, a forrás. A tökház környékén Manócska lekaszálta a füvet. Nem sokára kellemes szénaillat töltötte meg a levegőt. Ez már a nyár, mondta elérzékenyülve az öreg varjú. A vedlés ideje. Bizony, szokatlanul korán köszöntött be idén a meleg, bólogatott Manócska. Nem győzöm a dinnye palántákat locsolni. Még szerencse, hogy van segítséged, intett a varjú mazsola felé, aki nagy igyekezettel éppen vizet húzott a kútból. Manócska elnevette magát. Igen, vizet húz őkelme, de nem az öntözéshez, hanem a pancsoláshoz. Kijönti a homokba, belefekszik és hempereg. Malacmulatság, állapította meg varjú bácsi. Én bizony már inkább sakkoznék. Olyan szép, csendes délután van. Ilyenkor lehet gondolkozni. Úgy is van, helyeselt Manócska. Kihozta a sakkot a kőasztalra, s pár perc múlva a két jó barát már a figurákat tologatta. Elmélyülve sakkoztak egészen addig, míg csak mazsola meg nem unta a pancsolást. Akkor ugyanis oda ment Manócskához, oda törleszkedett hozzá, és azt mondta.
3: Manócska, kérek szépen zsíros kenyeret!
2: Bocsánat, mondta Manócska varjú bácsinak, megyek zsíros kenyeret kenni mazsolának. Miután ez megtörtént, visszaült sakkozni. Mazsola azonban újból megjelent.
3: Manócska, nem szórtál rá piros paprikát?
2: Hiszen sosem szeretted. Nézett rá Manócska csodálkozva.
3: De most már szeretem. Menyus is piros paprikával eszi a zsíros kenyeret.
2: Ja, ha menyus is, az más. Akkor természetesen mazsola kenyerét is meg kell hinteni piros paprikával. Manócska gondosan meghintette, és azt hitte, most már nyugodtan sakkozhat. Tévedett. Alig lépett egyet-kettőt a figurákkal, mazsola kis kerek feje ismét felbukkant a pad mellett.
3: Manócska, kérek még egy zsíros kenyeret?
2: Manócska megint bocsánatot kért varjú bácsitól, és besietett a tökházba zsíros kenyeret kenni. Bölcs előrelátásból mindjárt két karéjjal kent meg, nem feledve a piros paprikát sem. Azután ment sakkozni, de mattot kapott, mert amíg ő mazsolát ellátta, varjú bácsinak bőven volt ideje jobbnál jobb lépéseket kigondolni. Mazsola meglepő gyorsasággal kebelezte be a zsíros kenyereket. Alig nyelte le az utolsó falatot, szaladt Manócskához.
3: Manócska, Manócska, kérek valamit inni?
2: A kamra aljában, a polc alján találsz egy nagy bögre aludttejet, tájékoztatta Manócska. Mazsola bement, megitta az aludttejet, és visszajött.
3: Manócska, a felső polcon is van egy bögre aludttej, azt is meg akarom inni, de nem érem el.
2: Manócska szónélkül bement, leemelte a polcról azt a bizonyos bögrét, odaadta mazsolának, és megkérdezte, óhajt-e még a közeljövőben valamit enni vagy inni.
3: Nem, mondta mazsola, már kezdek jól lakni.
2: Manócska megnyugodva tért vissza a sakhoz. Mazsola, miután jól lakott, valami szórakozásra vágyott. Ott volt a padon varjú bácsi kis rádiója. Azt kezdte hát csavargatni. Mazsola, szólt rá Manócska, ne babráld a rádiót, mert még elrontod.
3: De úgy unatkozom,
2: nyafogott mazsola,
3: mit csináljak? Gyermekem, a rét ilyenkor tele van szöcskével, szólalt meg Varjú bácsi. A friss széna a szöcskék kedvenc tartózkodási helye. Eridj és fogjál szöcskéket. Mazsola kiballagott a rétre, de rövidesen visszajött azzal, hogy a szöcskék nagyon fürgén ugrálnak, nem lehet őket megfogni. Manócska gondterhelten nézett rá. Nem szívesen hagyta volna abba a sakkozást, mert a sok kerti munka után jól esett ez a csendes, pihentető játék. Azt is érezte azonban, hogy Mazsolának is jól esne valami játék, hanem is éppen pihentető. Szerencsére az öreg varjú kifogyhatatlan volt ötletekből. Most például azt ajánlotta Mazsolának, hogy keressen meg egy tavalyi barackmagot, amit ő hullatott el még tavaly nyáron, a nyúldom felett Száltában. Mazsola hosszasan latolgatta magában, érdemese olyan messzire gyalogolni ebben a melegben egy barackmagért, amit talán meg sem talál. Még ezen gondolkodott, egyre növekvő kedvet kezdett érezni egy kis turkáláshoz. S mert a ház körül Manócska már betiltott minden nemű turkálást, Mazsola úgy döntött, hogy elmegy a nyúldombhoz. Távozása nagy megkönnyebbülést jelentett Manócskának és Varjú bácsinak. Kedvükre belefeledkezhettek a sakkozásba, mikor pedig elunták, nyugodtan beszélgethettek, nem zavarta őket senki. Olyan nagy volt a csend körös körül, hogy alkonyat tájt már szinte meg is sokalták. Igazán jöhetne az a Mazsola, mondta Manócska. Nem is értem, hol marad ilyen sokáig? Varjú bácsi éppen fel akarta ajánlani, hogy elrepül a nyúldombig, és megnézi, mi van Mazsolával, amikor egyszerre egérke bújt át a sövényen. Mazsola kitúrt egy forrást, kiáltott lihegve. Olyan a vize, mint a kristály, mind azt isszuk. Micsoda? Röppent fel az öreg varjú. Mazsola kitúrt egy forrást? Ez aztán a valami. Manó barátom, ezt meg kell néznünk. Manócska nem várt bíztatásra. Már is loholt egérke nyomában. Az öreg varjú is szárnyra kelt. Mire a nyúldombhoz értek, már ott nyüzsgött Mazsola egész baráti köre. Fülöpke, Rezsőke, Menyús meg egy csomó mezei veréb. Valamennyien Mazsolát csodálták, dicsérték, éjjelezték. Mazsola meg csak ült a fűben és nézte a forrást, amely az ő turkálása nyomán buzgott elő a domboldalból. Most már nem kell olyan messzire járnunk vízért, újjongott egérke, ez közelebb van az egérjukhoz, mint a patak. És forrásvízben hamarabb megpuhul a bab, jelentette ki Menyus. Rezsőke azt mondta, hogy ilyen üdítő, tiszta és hideg forrásvizet még nem ivott. Varjú bácsi miután hörpintett a forrásvízből, igazat adott Rezsőkének. Csak ugyan kitűnő víz, mondta elismeréssel. Mazsola, ez szerencsés turkálás volt. Mazsola haza sem akart menni, ott akart aludni a forrás mellett. Erről az óhajáról akkor mondott csak le, mikor megéhezett, és Manócska elmondta, hogy vacsorára otthon rántotta lesz zöld paprikával. Másnap reggel Mazsola alig, hogy felébredt, kiugrott az ágyból, és már indult is. Megyek a forrásomhoz. Ohó, várj csak, csípte nyakon Manócska. Hát az ágyat kiveti be. És mi lesz a mosdással, meg a reggelivel? Majd, ha visszajöttem, alkudozott Mazsola. Manócska ebbe nem ment bele. Végül is úgy egyeztek meg, hogy Mazsola beágyaz, rendbeszedi magát, de a reggeliét egy kis kosárban elviszi a forráshoz, ott fogyasztja el. Míg Mazsola tisztálkodott, Manócska csomagolt. Ilyen keveset adsz? Kérdezte Mazsola a kisemmizettek hangján, amikor Manócska átnyújtotta neki a kosárkát a reggelivel. Nem arról volt szó, hogy a reggelidet egy kis kosárban viszed magaddal? Nézett rá Manócska. Vihetem nagy kosárban is, mondta Mazsola. Manócska értett a szóból, megtetészte az elemózsiát úgy, hogy egy jóval nagyobb kosár is megtelt vele. Nem lesz nehéz? Kérdezte Mazsolától. Mazsola átvette a kosarat és megemelintette.
4: De nehéz, a sajtot megeszem itthon, hogy ne kelljen cipelni.
3: A darab sajt után megette a túrós kenyeret is zöldhagymával, a túrós kenyér után a vajasat, a vajas után a lekvárosat, a lekváros kenyér után a köménymagos pogácsát, a pogácsa után a diós pitét, végül pedig kiitta az üvegbe töltött kávét is.
4: Most már egészen üres a kosár, nem érdemes cipelni,
3: mondta elégedetten. Visszaadta hát Manócskának, és elvonult a forráshoz. Éjszaka, míg Mazsola aludt, a szorgalmasan csobogó csermely kanyargós medret vájt magának a homokban. Folyt, folydogált, csörgedezett a szép tiszta víz. Méhek, lepkék, katicabogarak szálltak le, hogy igyanak belőle. Egy nagy kövön pedig Rezsőke ült egérkével. Beszélgettek és lábukat áztatták a forrásvízben.
2: Mikor Mazsola ezt meglátta, rettenetesen felháborodott.
4: Lábat mostok a forráson vizében?
2: Támadt rájuk.
4: Miért ne?
2: Kérdezte Rezsőke. Ez is olyan víz, mint a többi.
4: Nem olyan,
2: kiabált Mazsola.
4: Ezt a forrást én túrtam ki, és ti pancsoltok ezzel a vízzel.
2: Mazsola, szólt Egérke, ha eddig nem vetted volna észre, a víz nem csak ivásra jó, hanem mosakodásra is. Mazsola sértődötten felelt.
4: Nem azért túrtam ki ezt a forrást, hogy ti bemocskoljátok a vizet.
2: De hiszen ez folyóvíz, Mazsola. Nézd, amit összesároztunk, elfolyik és tiszta jön helyébe. Látod? Levetett Rezsőke. Mazsola látta, de már akkor olyan mérges volt, hogy úgy tett, mintha nem látná.
4: Az én forrásomat nem fogjátok összepancsolni,
2: kiabálta.
4: Túrjatok magatoknak másikat.
3: Fújd fel a forrásodat,
2: cincogta Egérke, és alaposan lefröcskölte Mazsolát. Azután Rezsőkével együtt elszaladt. Mazsola egyedül maradt. Egész délelőtt nem jött a forráshoz senki vízért. Délfelé megjelent Manócska egy korsóval. Mazsola megörült.
4: Jaj, de jó, Manócska, hogy jössz! Úgy unatkozom, add ide a korsót, megtöltöm.
2: Hogy unatkoztál? Kérdezte Manócska, miközben átadta a korsót. Hát akik vízért jöttek, azokkal nem beszélgettél?
4: Nem jött senki vízért,
2: mondta Mazsola zavartan. Vagyis hogy? Mazsola kelletlenül akadozva beszámolt a Rezsőkéjékkel való nézeteltéréséről. Manócska elkomorodott. Rezsőkéjék biztosan fűnek fának elmesélték ezt az esetet, azért nem jött senki vízért. Mazsola lehajtotta a fejét. Érezte, hogy Manócskának igaza van. Hát akkor, folytatta Manócska szomorúan, akkor be is temethetjük a forrásodat.
4: Dehogy is,
2: kiáltott Mazsola riadtan.
4: Nem azért túrtam ki, hogy most meg betemessük.
2: Jó, de minek folyik itt hiába a víz? Mazsola felkapta a korsót.
4: Nem folyik hiába, Manócska. Nézd, most is viszünk belőle haza a korsóban.
2: Ó, az az egy korsó, legyintett Manócska. Miattunk csobogjon itt szegény, árva kis forrás. Azért igazán nem volt érdemes kitúrni, hogy csak mi járjunk ide vízért, hiszen nekünk van otthon kutunk is. Mazsola egészen kétségbe esett. Egy kukkot sem bírt szólni. Csak nézte a kristálytisztán csörgedező vízerecskét, és majd a szíve szakadt meg bánatában, hogy ez a szép, tiszta vizecske csak nekik, kettejüknek folyik, akiknek pedig kútjuk is van otthon. Hirtelen károgás hallatszott a magasból.
5: Kár volt ezt a forrást kitúrni,
2: károgott Varjú bácsi ide-oda keringve.
5: Hallom, hogy a kismalac iridli a vizét másoktól.
2: Mazsola szeretett volna elsüllyedni, vagy világgá menni, de legalábbis láthatatlanná válni. Manócska látta ezt, ezért hát így felelt Varjú bácsinak. Régen volt az Varjúkomam, nagyon régen. Mazsola most már csak azt szeretné, ha minél többen járnának ide vízért.
5: Így mindjárt más,
2: mondta az öreg Varjú, miközben leereszkedett a földre Manócska mellé.
5: Nagy dolog egy ilyen forrást kitúrni, nem is sikerül mindenkinek.
2: Pedig kitúrni, szólt Manócska, az a könnyebbik része a dolognak.
5: Bizony, bólogatott a Varjú. Kitúrni még csak-csak, de belenyugodni abba, hogy mások is igyanak a vizéből, olyanok, akik nem is segítettek kitúrni, hát az nehéz.
2: Nagyon nehéz, erősítette meg Manócska is. Mazsola csendben ült ott, és nagyon szerette volna tudni, kiről van szó. De ezt már csak azután merte megkérdezni, miután Varjú bácsi elszállt, hogy hírül vigye erdőnek, mezőnek, a kismalac már nem irigyli senkitől a forrás vizét. Manócska mulatott a kérdésen. Egy kismalacról volt szó, Mazsola. Egy kismalacról, aki véletlenül kitúrt a földből egy tiszta vízű csörgedező forrást.
4: Hát egy másik kismalac is?
2: Akarta kérdezni Mazsola, de szerencsére még időben észbe kapott, hogy róla van szó, és jót nevetett. Azután elcsöndesedett, és odabújt Manócskához. Mert sok mindent szeretett Mazsola. A céklarépát, meg a sárgarépát, a focit, a turkálást, a pancsolást a langyos tócsákban, fűben hemperegni is nagyon szeretett. De mindennél jobban szerette az ő kedves, mindent megértő Manócskáját.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A legkisebb óriás. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy óriás. De ő nem volt ám holmi követevő, megszokott, hatalmas óriás, akitől retteg a világ. Óriás volt ő az emberek, ám kis töpszli törpe az óriások között. A legkisebb óriás testvérei és más hatalmas teremtmények gyakran gúnyolták termete miatt.
1: Nézd már, egy borsószemmel sem tud többet megenni, mint 4 tehenet,
0: piszkálta az egyik.
1: Nézd öreg oda, egy tavat is alig bír kiinni. Micsoda szégyen,
0: morogta a másik. A legkisebb óriás egyedül, magányosan élt. A környező tavacskák gyakran megteltek könnyeivel, mikor szomorkodott.
2: Engem senki sem szeret. Minden óriás nevet rajtam. Az emberek meg rettegnek tőlem.
0: Sokat töprengett, mit évő legyen. Aztán egyszer csak egy merész ötlet jutott az eszébe.
2: Elindulok világgá. Előbb vagy utóbb csak találok egy helyet, ahol szeretnek és megbecsülnek.
0: Így is tett.
2: Bam! Bam!
0: Indult el hatalmas léptekkel az úton.
2: Bam! Bam!
0: Léptei úgy dübörögtek, mint az égben a mennydörgés. A remény, hogy barátokat talál, olyan hatalmas energiát adott neki, hogy csak úgy szelte a kilométereket. Hamarosan egy aprócska falura bukkant, aprócska házakkal, aprócska virágokkal, aprócska udvarokban, aprócska bárányokkal.
2: Végre egy takaros kis falucska. Talán itt kedves emberek élnek, és befogadnak egy ilyen jó szándékú behemótot, mint jó magam.
0: Reménykedett az óriás. A faluban azonban nagy rémületet keltett. Az aprócska birkák szétrohantak. Az aprócska emberek megrémültek. Az aprócska házak aprócska cserepei lepotyogtak, ahogy súlyos lépteivel elindult a falu utcáján. A legkisebb óriás így hát továbbállt. Úgy látszik, az emberek félnek tőlem. Nincs más hátra. Találnom kell kedves óriásokat, akik nem bánják, ha pár méterrel kisebb vagyok náluk, morfondírozott. Ahogy az egyik hegy tetejére ért, belátta az egész vidéket. A távolban egy tavacska feküdt, és benne, ha hiszitek, ha nem, 3 óriás pancsolt, vígan a meleg napsütésben.
2: Micsoda móka!
0: Oda megyek, hát ha barátjukként fogadnak. Oda is ment az ismeretlen fürdőzőkhöz, ám amikor a közelükbe ért, látta, hogy azok még a testvéreinél is sokkal nagyobbak. Lehet, hogy nagyobbak nálam, de ha ki is gúnyolnak, egy próbát megér. Az óriások azonban nem várták tárt karokkal. Először meglepődtek a kis növésű idegen láttán, aztán hangosan kacagni és mutogatni kezdtek.
2: Oda nézzetek, micsoda törpe! Alig lát el a fák felett!
0: Csúfolottak a gigászok. De hősünk nem adta fel, hogy végre barátokra leljen. Ahogy tovább bandukolt, elért egészen a tengerig. Még sosem látott ennyi vizet. Na, ezt a testvéreim sem tudnák kiinni, állapította meg bölcsen, ahogy a végtelen kékséget bámulta. Mivel vissza nem akart fordulni, veszteni valója pedig nem volt, belegázolt a tengerbe, és elindult a nap irányába. Keresek egy lakatlan szigetet, ahol senki sem csúfol, és senki sem bán. Nyugalomban élhetek, amíg csak élek. A vízben lassan lépdelt az óriás, de így is gyorsan eltűnt mögötte a világ. Hamarosan semmi más nem vette körül, csak a kék víz és a benne élő halak. Szíve tele volt reménnyel és lelkesedéssel, ahogy könnyedén szelte a hullámokat. Az óriás sok száz kilométer után egy kis szigetet pillantott meg.
2: Ohó, itt az új hazám! Pont ilyet kerestem. Remélem lakatlan, és végre letelepedhetek békességben.
0: Nyomban el is indult felfedezni a szigetet. A fák kisebbek voltak, mint otthon. Lombjaik viszont tel is teli voltak gyümölcsökkel. Ahogy mellettük lépdelt, beleremegett a föld, és meg annyi érett alma, körte, barack potyogott le a fáról. Egy öreg ember, aki éppen gyümölcsöket szedett, megpillantott a hősünket, amint nagy robajjal lépte a fák között.
2: Na hát, ez az óriás leszette az összes gyümölcsöt a fáról, amit nekem kellett volna. Ezt nevezem én jó munkásnak,
0: mondta bajsz alatt az apóka.
2: Hé, te óriás!
0: Kiabálta hangosan az öreg.
1: Én?
0: Kérdezte Bambán a behemót.
2: Igen, te! Leszetted az összes gyümölcsöt a fákról.
0: Ó, bocsánat. Nem akartam bajt okozni, felelte az óriás.
2: Baj? Nem okoztál bajt. Megspóroltál nekem 8 óra nehéz munkát.
0: Az öreg bácsi közelebb lépett.
2: Akarsz-e nekem dolgozni, óriás?
0: Kérdezte mosolyogva.
2: Kapnál ételt, italt és fedelet a fejed fölé. Dolgod csak annyi, hogy lépteiddel lerázd a fákról az érett gyümölcsöket,
0: magyarázta az öreg. A legkisebb óriás meglepetésében azt se tudta, mit mondjon. Nem félsz tőlem? Nem küldesz el, kisember, hebegte. Itt maradhatok a szigeten, hitetlenkedett, hiszen ez volt minden, amire vágyott.
2: Persze, hogy itt maradhatsz,
0: vágta rá az öreg apó.
2: Gyere, megmutatom neked a fákat, a köveket, a patakokat, az állatokat. Itt mindenki békés és barátságos. Meglátod, itt boldogan élhetsz. Senki sem fog elzavarni.
0: Az óriás gyorsan megszokta új környezetét. Az öreg ember és családja megszerette a kedves jövevényt, és barátként tekintettek rá. Azóta is ott élnek szeretetben, békességben a tenger közepén, egy apró gyümölcsfa szigeten.

0: Macska mágus fél bajsza. Egyszer volt, hol nem volt, ahol a legkisebb macska bajsza is olyan szépen kanyarodik, mint a csigaház, élt a hatalmas macska mágus. Olyan villogó zöld szeme és fél bajsza senki másnak nem lehetett. A macska mágusnak nem volt otthona, hanem sorra járta a cicaháti dombság falvait és lakóit. Időnként ellátogatott a Círmos rétre, vagy a Karmoshegy környékén időzött. A macska mágusnak ugyanis nagy és fontos feladata volt, hogy ott és úgy segítse a cica népséget, ahol és ahogy tudja. Bizony izgalmas, mozgalmas és hatalmas feladat volt ez. De a macska mágus nem volt mindig macska mágus. Sőt, kölyök macska korában, amikor még mind a kettő fehér bajszocskája megvolt, égetni valóan rossz és komisz volt. Kilopta a kamrából a tejecskét, összepiszkolta a házat, megkergette a többi kis cicát. Éjjelente pedig hangosan miákolt a háztetőn, hogy senki se tudjon tőle aludni. Nem félt senkitől és semmitől, még a felnőtt cicáktól sem. Hiába szitták le minden nap, ő csak nevetett, táncolt és rosszalkodott tovább. Úgy sem tudtok elkapni, kiabálta, és vigyorgott a két tejfehér bajusza alatt. Egyszer aztán neki is meggyűlt a baja valakivel. A falu szélén lakott egy öreg cica. Hajlott hátú, fogatlan, lila palástos kandúr, akinek olyan villogó zöld szeme volt, hogy éjszaka zölden csillogott tőle a ház minden ablaka. A kis macskát nagyon érdekelte az öreg, de nehezen szánta rá magát, hogy meglátogassa, mert hiába nem félt senkitől, az öregtől azért mégis tartott egy kicsit. Egyik éjjel aztán felbátorodott. Kilopózott otthonról, és az öreg háza felé vette az irányt. Ott bekukucskált az ablakon, de nem látott semmit. Ezért úgy döntött, a kéményen keresztül lopakodik. Olyan kurmosan és koszosan pottyant a kemencébe, hogy a saját mamája se ismert volna rá, fekete lett, mint az éjszaka. De se baj, gondolta, a korom majd jól elrejt. Körbeosont a házban, hát ha talál valami izgalmasat, de egy teremtett lelket vagy kalandot sem lelt. Így már mászott volna vissza a kemencébe, amikor, uram, fia, az egész szoba elkezdett zölden izzani. A kis macska nagyon megijedt, gyorsan be is bújt a kemencébe, de ekkor feldörrent egy nagyon mély hang.
1: Tudom, hogy itt vagy, gyere elő,
0: mondta az öreg. A kismacska minden ízében reszketett, amikor odaállt a hajlott hátú, izzó szemű öreg elé. Én nem akartam semmi rosszat, nyávogta, csak körül akartam nézni.
1: No lám, mondta az öreg, csak nem a falu legrosszabb kis cicájához van szerencsém, csóválta a fejét.
0: Hogy ismertél fel? Csodálkozott a kölyök macska. Csupa korom vagyok.
1: Én mindent tudok, és mindent látok, mondta az öreg. Én vagyok a nagy macska mágus. De látod, már idős vagyok és hajlott hátú. Elhasználtam mind a 99 életemet.
0: Macska mágus? Csodálkozott a kölyök. És ő mit csinál?
1: Segíti a jókat, és megbünteti a rosszakat,
0: válaszolta az öreg macska, és mélyen a kis cica szemébe nézett.
1: Te nagyon rossz voltál.
0: A kis cica majdnem sírva fakadt, ám az öreg nyugtatni kezdte.
1: Egyet se félj, mivel bátor voltál és meglátogattál, elengedem a büntetésedet. Ha átveszed a helyem, nagy hatalmad lesz, villogó zöld szemed és 99 életed.
0: Mit kell ezért tennem? Kérdezte a kis macska.
1: Nagyon egyszerű. Mától kezdve csak segítened kell más cicákon, ha bajba jutnak, ha félnek vagy éhesek. És nekem kell adnod a fél fehér bajszodat.
0: A kölyök elgondolkodott, leverte magáról a kormot, majd azt mondta. Áll az alkú, azzal magára kapta az öreg köpenyét, odaadta neki az ígért fél fehér bajuszt, majd nézte, ahogy az öreg gomolygó zöld köddé válik, és kirepül az ablakon. Tátott szájjal bámult volna utána, ha nem csodálkozik el azon, hogy hirtelen megnőtt. Erősebb lett. A szúnyog zümmögését is meghallotta, és látta azt is, ahogy az anyukája friss tejecskét tölt otthon, pedig nagyon messze lakott. A palást pont az ő mérete volt. Hosszan lobogott utána, hogy szaladt hazafelé, hogy mindenkinek elújságolja a hírt. De jaj, mit vett észre hirtelen? Senki sem ismerte meg. Ijedten is miákolva tértek ki az útjából. A kis macska, aki akkor már macskamágus volt, rájött, hogy ő bizony innentől fogva egyedül lesz. Mert csak egy feladata lehet, segíteni a cica népséget, ha bajba jut, éhes vagy szomorú. Villogó zöld szemével vetett még egy utolsó pillantást szülőfalujára, nagyot lendített köpönyegén, és eltűnt az éjszakában. Azóta is csak néha tűnik fel. Sorra járja a rossz sorsú cicákat, varázslatokat és boldogságot hoz. Ha villogó zöld szemmel találkozol, ne ijedj meg tőle, csak segíteni.

Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Csóri Csóka császkál, Csősz Csaba csabai cserepén.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Fantasma Geral. Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen

0: Sepséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
1: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
0: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
1: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
0: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába 7 jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
2: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
1: Nem adom senkinek, felelte Amosz.
0: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. 3 nap és 3 éjjel hajtogatta.
2: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
0: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
1: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
0: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
3: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy. Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
0: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a 4. napon fenyegető hangon kiáltotta.
1: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
0: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
3: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
0: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a 7 jeges medve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
1: Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés!
0: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
4: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: tudom már, mondjuk én zenész leszek.
1: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
0: Tudom már, mondjuk furulja művész leszek.

0: Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent. El a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevetős szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlést tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt? Felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi faleveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri, ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok neki lombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add el rép, Csicseri! Hozom már Ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai! Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, Fityfirity, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, Fityfirity, rózsás hajnalát!
1: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
2: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
4: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megtehet.

a másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos taps rakétát, amire nekünk óriási nagy szükségünk van.

0: Csukás meseládni.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ére vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből.
3: Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember.
2: És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek. Kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt?
3: Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek.
2: Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod.
1: Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember.
3: Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te?
1: Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Novák Péter vagyok, és egy varázslatos kislányról fogok mesélni, kinek a neve Harisnyás Pippi. Oly varázslatos az ő élete, hogy még filmen és színházban is feldolgozták. Astrid Lindgren, mellettünk lakik Harisnyás Pippi, részlet. Elmondja Novák Péter. Tomi és Anika aranyos két gyerkőcám, akik most éppen krokettet játszanak a házuk kertjében. Igazán jó volna egy vérbeli játszópajtás, mondja Annika. Jó, bizony, bólogat Tomi. Tomi kertje mellett van egy másik kert, abban meg egy ház, amelynek a neve Villekulla Villa. Csak hogy senki nem lakik ott, az öreg ház teljesen elhagyatva áll. Furcsa, hogy senki nem költözik oda, jegyezte meg Tomi. Valóban, felelte Annika. Csak ugyan akadna benne valaki. Valaki, akinek gyereke is van. Egy szép napon, amikor Tomi és Annika átkukucskál a kerítés fölött, igencsak különös látványt árul a szemük elé, egy egészen kicsiny kislányt látnak, aki egy valódi lovat cipel a hátán. A két gyermek nem hisz a szemének, tudnyílik egy gyerek nem lehet olyan izmos, hogy lovat hordjon a hátán. De lám, ez a gyerkőc mégis meglehetősen erős. Harisnyás Pippinek hívják, és olyan rettentően jó erőben van, hogy nincs rendőr a világon, aki erősebb volna nála. Ráadásul roppant gazdag is. Van egy egész táskája tele aranypénzzel. Lám csak, ez a kislány most beköltözik a Villekulla villába. Egészen egyedül fog ott lakni. Csupán a lova lakik majd vele, meg egy kis majom, akinek Nilsson úr a neve. Pippinek nincs anyukája és apukája sem. Azonban ő egyáltalán nem bánkódik ezen, azon egyszerű oknál fogva, hogy így legalább nincs, aki minden butaságért rászóljon, például azért, hogy ideje már lefeküdni, amikor éppen a legjobban esik a játék. Mindig azt csinálhatja, ami neki tetszik. Ki fog neked főzni? Kérdezte Annika. Hát én magam, felelte Pippi. Bizonyám, Pippi mindent egy maga csinál, most éppen palacsintát süt. Amikor egy palacsinta kész, magasra feldobja, egyenest oda Tominak meg Annikának, ők pedig csak eszik, tömik magukba, amíg a fülük is kétfelé nem áll tőle. Ennél finomabb palacsintát még soha életemben nem ettem, jelenti ki Tomi elégedetten. Pippinek egy tojás sárgája virít a haján. Még akkor került oda, amikor a palacsinta tésztát keverte ki. Ám ez a malőr egy csöppet sem zavarja őt. Mindig azt hallom, hogy a tojás sárgája jót tesz a hajnak. Meglátjátok, úgy fog nőni a hajam, mintha húznák. Pippi még mézes kalácsot is tud sütni, a konyha padlóján nyújtja ki a hozzávaló tésztát. A gyúródeszka úgysem elég nagy, ha az ember 500 mézes kalácsot akar sütni, jelenti ki Pippi. Nilsson úr, a kismajom is segít neki, a ló nem segíthet, hiszen ő kint lakik a verandán. Miért tartod a lovadat a verandán, érdeklődik kíváncsian Tomi, hiszen ahány lovat csak ismer, az mind istálóban lakik. Hogy miért, mond vállat Pippi, a konyhában mindig csak útban lenne, a szobában pedig nem érezné igazán jól magát. Telnek múlnak az órák, végül Tomi meg Anika elbúcsúznak és hazamennek. Nagyon boldogok, hogy végre akadt egy igazi jó játszótársuk. Tárgykereső vagyok, jelenti be egy szép napon Pippi, amikor Tomi és Anika meglátogatják őt. Tárgykereső? Az meg micsoda? Ámul el Tomi. Olyan, aki mindenféle tárgyakat kutat fel, feleli Pippi. A világ tel is tele van érdekes dolgokkal. Beláthatjátok, hogy igazán kell valaki, aki felderíti őket. Éppen ez a tárgykereső dolga. Tomi és Annika úgy döntöttek, hogy ők is csatlakoznak ehhez az érdekes küldetéshez, ők is tárgykeresők lesznek, és akkor már hármasban mehetnek kutatni. Pippi egyszer csak talál egy rozsdás, henger alakú bádogdobozt. Pompás, lelkedezik, bádogdobozból sosem lehet elég. Mire jó egy ilyen doboz, akarja tudni Tomi. Az ember a fejére húzza, és azt játsza, hogy éjszaka van, feleli magától értetődően Pippi. Lám úgy is tesz. A fejébe húzott bádogdobozzal járkál, amíg csak orra nem bukik egy kerítés kötélben. Micsoda csörömpölés! De Pippi nem bánja, hiszen megint talál valamit. Egy üres cérnaorsót. Nézzétek, milyen aranyos kis cérnaorsó! Ezzel lehet szappanbuborékot fújni, de egy cérnára felfűzve, nyakláncnak is kitűnően használható, kiált elragadtatva. Tomi és Anika azonban sajnos nem találnak semmit. Miért nem kukkantotok be abba a két korhat fatuskóba? Az ilyen helyeken a legjobb a tárgykeresés. Képzel csak, Tomi talál egy szép kis noteszt ezüst tollal, Anika pedig egy vörös korall nyakláncot. Dolguk végeztével hazatérnek a tárgykeresők, Pippi a bádogdobozzal és az orsóval, Tomi a notesszel és az ezüsttollal, Annika pedig a nyakláncával.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
4: Múlnak az évek, lassan megöregsz, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
3: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
2: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
3: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
2: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
3: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
2: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
3: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
4: Ami ott hátul.
3: A két ajtós, a négy ajtós.
4: Én csak azt a...
3: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
4: Már régen szeretnék egy olyan...
3: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
5: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
3: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
2: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
3: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
2: A tarka kutya egyedül maradt.
3: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
4: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
3: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
4: Igen, én azt a...
3: Azt a...
4: Azt a...
3: Kérem, itt minden eladó, tessék azt a...
4: Azt a biciklit, ha lehetne!
3: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
4: Majd én viszem!
3: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
2: A tarka kutya nagy levegőt vett. és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
3: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
2: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert és tekert, és kormányzott és gurult, és karikázott.
3: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
2: Így volt?
3: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél Zorka titok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó, anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gól király is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi az a titok. A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka?

0: egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik.
1: Köszi, Zorka.
0: Legközelebb, ha túró Rudit kapunk, neked adom az egészet, válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogatmosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta a barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz.
1: Tényleg?
0: Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni.
1: Azta!
0: A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. Ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, neki adtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Kati vagyok. Az idősebbeket mindig szeretettel, törődéssel vesszük körül. A sok tapasztalat, bölcsesség és szeretet, amivel megajándékoznak bennünket, bizony kincset ér. Kisüt jobb sütit, mint a nagyi. Kivel lehet jobbakat beszélgetni, mint a nagypapával szerelés közben. Gondoljatok csak bele, mennyi pazar nyári emléketek van a nagyszülőkkel töltött időről. Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatal asszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útnak eresse. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kin vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. És akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak. Olyan jó, hogy a mese végére minden a helyére került, mindenki tanult a hibájából. Az együttérzés, a kedvesség erény. Remek, hogy ti már ezt tudjátok. Büszke vagyok rátok. Aludjatok jól, jó éjszakát.

0: Csukás Meserádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket, általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Igaz Dóra. Hogyan viselkedik egy igazi sportoló? Reggel ugyanakkor csörgött az óra, mint máskor szokott. Ádám valahogy mégis könnyebben ébredt fel, és nem is esett olyan nehezére kikászálódni az ágyból. Anya azt mondta, végre kialudta magát, ami olyan felnőttes szöveg volt, hogy Ádám csak tiltakozni tudott, bár anyának tulajdonképpen igaza volt. Sokkal könnyebb úgy felkelni, ha az ember eleget alszik éjszaka. Sőt, ilyenkor a reggelek is jobban mennek. Ezért is lehetett, hogy végre nem kellett kapkodni indulás előtt. És ha nincs kapkodás, nincs veszekedés sem. Veszekedés nélkül pedig az embernek a kedve is jobb. Ráadásul az is kiderült, jó érzés időben érkezni. Nem kell végig rohanni a folyosón, és nem kell neki futásból beugrani a padba. És az is jó, hogy a tanítónéni végre nem ráncolja a homlokát. Egyébként úgy telt a tanítás, ahogy máskor is szokott. Volt matek óra, volt írás, és volt olvasás. A Stréber Léna majd kiesett a padból, hogy ő olvashassa fel az első bekezdést, ami persze a legizgalmasabbnak számított az egész történetben. Bosszantó volt, hogy piros pontot kapott rá. Még akkor is, ha utána Ádám is kapott egyet a második bekezdésért. Éppen ezért nyújtott Lénára nyelvet, amikor a szünetben véletlenül összeütődött a könyökük. Léna erre csak grimaszolt egyet, még csak nem is válaszolt. Ádám alig várta, hogy délután legyen, és újra mehessen edzésre. Előtte azonban ki kellett bírni még egy rajzórát, ahol az volt a feladat, hogy fesse le a tanári asztalra állított almákat. Borzasztó unalmas volt. Ádám el is kezdte, de aztán hamar elege lett. Alaposan kiöblítette az ecsetet, és inkább azt festette, ami érdekelte. Dzsúdósokat, a tatamin. Egész jól sikerült, Ádám elégedetten nézegette a művét. Erika néninek viszont egyáltalán nem tetszett a festmény. Sem az, hogy Ádám csak a vállát vonogatja az almákra. Azt mondta, a feladat az feladat, és Ádámnak is el kell végeznie az órai munkát. Ádám dúlt-fult mérgében. Először csak pörgette az ujjai között az ecsetet, és csúnyán nézett Erika nénire. Aztán végül mégis megcsinálta. Kicsit gírbe-gúrbák lettek az almák, de legalább elkészült a festménnyel, mielőtt kicsengettek. Erika néni csóválta a fejét, de végül elfogadta. Ádám edzés előtt az öltözőben elpanaszolta a történteket Vincének.
2: Jó, hogy megcsináltad,
1: ingatta a fejét Vince.
2: Velem megtörtént, hogy Győző bácsi nem engedett edzésre, mert kiderült, hogy egyes kaptam matekból. Nem jöhettem, amíg ki nem javítottam.
1: Tényleg? Csodálkozott Ádám. Valahogy fel sem merült benne, hogy a dzsúdó és a matek összefügg. Az pedig még kevésbé, hogy a dzsúdónak bármi köze lenne egy olyan unalmas butasághoz, mint az almák lefestése rajzórán.
2: Tényleg?
1: Felelte Vince.
2: Azóta nem is csúszott be rossz jegy. Figyelek rá.
1: Ha így van, erre valóban figyelni kell, raktározta el fejében Ádám. Ne szülessen fekete pont, legyen kész a lecke. Sőt, el kell végezni még a legunalmasabb feladatokat is. Úgy látszik, ez is beletartozik egy sportoló életébe. Ádám el is mesélte Győző bácsinak, hogy bepótolta az almás rajzot, és elégedetten vette tudomásul, hogy az edzője helyeslően biccent. Aztán eszébe jutott, hogy mást is festett rajzórán. Győző bácsinak nagyon tetszett a dzsúdós kép. El is kérte Ádámtól, és kitűzte a fali újságra az egyesület plakátja mellé. Ádám pedig úgy érezte, ennél nagyobb kedve neki sem vághatna az edzésnek. És ez a jó kedv meg is maradt sokáig. Akkor is, amikor kipirult arccal lihegett a bemelegítő futás után. Akkor is, amikor már nem is érezte a karját fekvőtámaszozás közben. Meg akkor is, amikor Vincével gyakorolták a váldobást. Eleinte sehogy sem ment, aztán a sokadik próbálkozásra sikerült. Jó volt összepacsizni Vincével, aztán Győző bácsival is. Jó érzés volt az egész. Éppen ezért háborodott fel annyira, amikor nyílt az ajtó, és Győző bácsi azt mondta, üdvözöljék az új edzéstársukat. A Streber Léna nevetségesen nézett ki judogiban. Minden lány hülyén nézett volna ki, de ő aztán pláne. A haját konyba tekerte a feje tetején, az öve úgy volt megkötve, mint egy mosni. Ádám nem bírta ki nevetés nélkül, de nem is akarta volna kibírni.
2: A baletterem a második ajtó jobbra?
1: Nyerített fel hangosan, és széles mozdulattal a folyosó irányába mutatott. Várta, mikor hangzik fel körülötte az egyetértő kuncogás. Körbenézett a teremben a többi dzsúdós tekintetét keresve, hogy összekacsinthasson velük, de nem azt látta az arcukon, amire számított. Vince a fejét ingatta, és a többiek is zavartan fészkelődtek. Léna beljebb lépett a terembe.
2: Nem járok baletra, közölte.
1: Nem bántódott meg, inkább kíváncsian telepedett le a tatami szélén. Ez a lány semmit sem ért, futott át Ádám fején a gondolat ezredszerre. Nem érti, hogy itt nem látják szívesen. De kiderült, hogy inkább Ádám az, aki nem érti a helyzetet. Győző bácsi még nagyobbnak és még erősebbnek látszott, ahogy Ádám fölé tornyosult. És a hangja is szigorúbban csengett.
3: Én viszont jártam baletra. Többek között ezért is lettem jó dzsúdós. Amit te nem mondhatsz el magadról.
1: Ádám a válla közé húzta a fejét, de legszívesebben teljes egészében láthatatlanná vált volna. Ennél keményebb szídást, mint ez az egy mondat, még senkitől sem kapott. Rosszabb volt, mint egy intő, vagy mint amikor anyáik büntetésből nem engedték tévézni. És még az sem segített, hogy nem hallatszott körülötte kárörvendő kuncogás. Léna sem nézett rá diadalittasan.
3: A dzsúdó alapja a tisztelet, mondta Győző bácsi. Ha nem tiszteled a társaidat, nincs helyed a tatamin.
1: Erre nem volt mit mondani, még bólintani sem. Csendben nézte, ahogy Léna beáll a többiek közé, és nem tudta, mit tegyen. Aztán Győző bácsi szólt, hogy mutassa be a gyakorlatot. Ádám égő arccal ment a tatami közepére, és csak akkor nyugodott meg, amikor Győző bácsi azt mondta, mindenki pontról pontra úgy csinálja a feladatot, ahogy Ádám bemutatta. Másnap az iskolában Ádám került Lénát, és Léna sem hozta szóba a dolgot. Ádám a többi fiúval játszott, Léna a barátnőivel töltötte az időt. Napköziben egyszerre fejezték be a leckeírást, és egyszerre vették a táskájukat is, hogy elinduljanak az edzésre. Az öltözéssel Ádám végzett először. Már a terem előtt várakozott, amikor Léna előkerült a lányöltözőből. Ugyanolyan csálé kontyal a fején, és ugyanolyan rosszul megkötött övvel a derekem.
2: Várj, megtanítalak rendesen megkötni, mondta Ádám.
1: Léna bólintott, Ádám pedig megmutatta, hogyan alakul ki a tökéletes csomó az övön. Győző bácsi éppen akkor érkezett. Nem szólt semmit, csak mosolygott. Azt már mondania sem kellett, hogy így viselkedik egy igazi dzsúdós.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a nyulacska harangocskája, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett rá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát, de a fejsze nem vágta ki. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát, de a köszörű nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát. A bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kérte tőle a tejecskét. A tehén azt mondta, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, és a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, és a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megőrvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
0: A Nyulacska Harangocskája című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Sziasztok gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba. Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncod és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagylelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította. Tolvaj! Egy hosszú, őszakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést. Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak. A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát. Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát. A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle. Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül? Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki. Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül. Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki. Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék. Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

Szokás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

rózsás csúk az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csúkokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csend.

Ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!